0: eltennie. Kára vajon miért dobta el a régi életét? A sziklaszentély valóban új éden kelt, ahogyan a filantróp Sir John állítja? Vagy valami egészen pokoli hely?
1: Harmadik, Michel Bösszi, Gyilkos idők. A fekete vízililiumok francia szerzőjének könyve pörgős, fordulatos, pszichológiai thriller, amelyben csavar csavart követ. Bösszi úgy idézi elénk Korzika varázslatos szigetét, annak meredek szikláival, veszélyes hajtőkanyarjaival, mediterrán hangulatával és ízeivel, mintha valóban ott lennénk a főszereplővel élete legveszélyesebb nyaralásán. A történet 2016 nyarán játszódik, amikor Clotilde a férjével és 10 éves lányukkal Korzikán vakációzik. Most először jár a szigeten az évtizedekkel ezelőtti autóbaleset óta, amelyben a szülei és a fivére is életét vesztette. Ő maga is az autóban ült, de csodával határos módon életben maradt. Korzika visszahozza Clotilde tinédzserkorának legmélyebb emlékeit, felidézi apai nagyszüleit, akik egy nagyhatalmú klán tagjai voltak, mindenhova elérte kezük. Egy nap rejtélyes levelet kap, az aláírás palma. Ez Clotilde édesanyjának keresztneve. Megállíthatatlanul felszíre törnek a kérdések a családdal, szülei halálával, Clotilde gyerekkorával kapcsolatban. Minden hamisnak bizonyul, amiben évtizedeken keresztül szilárdan hitt.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestálinett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban olyan könyveket hoztunk el, amik mindenképpen megérdemelnek egy olvasást.
1: Elsőnként Casey West-től a Távolság relatív című könyvet mutatjuk be. A 17 éves Kaiman Myers úgy tanulmányozza a gazdag embereket, akár egy tudományos kísérletben, és sok évi megfigyelés után biztos benne, hogy csak egy dologra jók, pénzt költeni olyan felesleges holmikra, mint anyukája boltjában árult porcelánbabák. Így, amikor Sanders Spence besélt el a boltba, hogy nagymamájának vegyen egy babát, elég egy pillantás, hogy Kaiman megállapítsa, a fiú eszméletlenül gazdag. Bár a vonzó, és ő az első, aki tényleg felkelti a lány figyelmét, Kaiman elég okos ahhoz, hogy tudja, nincs esélye a fiúnál. Hiszen ha más nem is tanult az anyukája intelmeiből, azt igen, hogy a gazdag emberek figyelmét nehéz felkelteni. Ám Sander ezentúl gyakran megjelenik az üzletben, dacára a lány erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Kaiman pedig legnagyobb rémületére élvezni kezdi a fiú társaságát. Tudja, hogy az anyukája nem jöhet rá a dologra, nem fogadná el. Jobban szeretné, ha Kaiman a helyi csóró rocker fiúval lógna. Amikor Sander odafigyelése és kedvessége már éppen meggyőzni a lányt, hogy a gazdagság nem jellemhiba, ráébred, hogy a pénz sokkal nagyobb szerepet játszik a kapcsolatukban. Mit gondolta volna? És hogy Sander nem az egyetlen, akért aggódnia kell.
0: Második ajánlásunk az Anna és a francia csók Stephanie Perkins-től. Anna nagy várakozással tekint végzős évének kezdete elé atlantai középiskolájában, ahol van egy remek munkája, egy hűséges legjobb barátnője és egy alakuló félben lévő, ígéretesnek tűnő kapcsolata. Így aztán eléggé elkeseredik, amiatt, hogy Párizsba kell költöznie egy bentlakásos iskolába, egészen addig, amíg ott nem találkozik Etienne Saint Clair-del, aki okos, sármos, gyönyörű, szóval tökéletes lenne, ha nem volna foglalt. De a fények városában a vágyak valahogy mindig utat törnek maguknak. Vajon a szerelmes majdnemek éve a hőnállított francia csókkal ér véget? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv Mona Avattól az Antilány regény. A könyv története titkos ajándékot rejt, adunk neked vele egy barátnőt. Kicsi zűrös a csaj, az igaz, de nagyon szerethető, mert tényleg mindig őszinte, mert elképesztő szorikba keveredik folyton, és mert olyan viccesen tud ruhát próbálni, ahogy senki más. Ő Lizi, a kövér lány. Aki különben nem is kövér, csak azt hiszi magáról. Ez a Dilie, hogy dagad, meg hogy biztos nem kell egy fiúnak sem. Ne tudd meg, milyen pasikra hajt, még egy rockzenésszel is összejött. Abból jó nagy gáz lett, majd elmeséli. Lizi olyan, mint te, boldog akar lenni. Talán kicsit megelőz téged, ő már végigcsinálta. Légy vele türelmes, kérlek. Ő azért bukdácsolt ennyit, hogy neked már ne kelljen. Elköveti helyetted a hibáidat. Nevessetek, sírjatok együtt.
0: Utolsó ajánlásunk Holly Bunn Spinster Club című sorozata. A sorozatnak három része van, plusz egy kiegészítő kötet. Az első könyv Normális vagyok címen fut, és Ivy történetét meséli el. Ivy egyetlen dolgot szeretne, normálisnak lenni. Ebben segítségére van az, hogy lassan leáll gyógyszereivel, illetve hogy gimnáziumba megy, ahol végre senki nem úgy ismeri, mint a csaj, aki becsavarodott. Bulizni jár, barátokat szerez, és a szerelmi ügyekkel is megbirkózik. Mindeközben barátnői Amber és Lottie előtt sem bír megnyílni. A második kötet Mennyire nehéz a szerelem címmel Amber nyarát meséli el, akit rég nem látott alkoholista anyukája meghívta felügyelőnek a gyermektáborába Amerikába. Amber-nek sok nehézséget támad a kint töltött két hónap alatt, például az anyukájával való kapcsolata, az anyukája nem túl kedves párja, valamint a bál király Kyle. De vajon hogy alakul Amber nyara? A sorozat harmadik és a ráadás negyedik kötete Magyarországon sajnos nem jelent meg, de a külföldön jársz és nem okoz gondot neked az angol vagy más idegen nyelv, semmiképp ne hagyd őket a könyvesbolt polcain.
1: És te már olvastad valamelyiket?
0: Én egyébként rengeteget olvastam már ezekből a könyvekből, de a Normális vagyokat ezt mindenféleképpen kiemelném, mivel nekem talán az egyik legtanulságosabb könyv volt, amit valaha is olvastam az életemben, mivel ugye arról szól, hogy a csaj sajnos pánikbeteg, és én nem is gondoltam volna, hogy ez egy ember életére ekkora hatással tud lenni.
1: Igen, én volt, amikor ezt így átéltem például, hogy annyira magamba voltam fordulva, és nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal, és tényleg csak segítséggel tudtam ebből valamit.

0: annyira kijönni, de ezek a történetek annyira tanulságosak szerintem, hogy tényleg, ha valaki teheti, akkor a Barbie ajánlásával szerintem mindenki olvassa ezt a könyvet.
1: Igen, és egyébként, ahogy én ezt befejeztem, nagyon érdekes volt, mert egyből azt éreztem, hogy ha magamon esetleg tapasztalok majd ilyen jeleket, hogy bármitől is elkezdek parázni, akkor mindenképpen a legelső jelnél fordulok szakemberhez, mert ahogy itt olvastam, nagyon-nagyon nehéz belőle kilábalni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresti Zsófia. Te hallottál már a halász szivattyújáról? Az Aldgate Pump egy történelmi vízszivattyú, amely Londonban található. Első illusztrációja 1798-ban jelent meg, amely egy lábazatra állított obeliszként ábrázolja, tetején egy lámpással, mindkét oldalán további lámpákkal.
1: A szivattyút a főváros számos földalatti patakjának egyike szolgálta. Az ehhez hasonló csapokat egészségügyi okokból építették London körül, hogy minden londoni hozzáférhessen a tiszta vízhez. Viszont az Aldgate Pump eredménye pontosan az ellenkezője volt. Bár a vizet sokáig élvezték a helyiek, az 1860-as években az emberek panaszkodni kezdtek arra, hogy a szivattyú víz furcsa ízű, és hogy a szokásosnál több szilárd anyag van benne.
0: A víz megvizsgálása után megállapították, hogy a szökőkutat tápláló vizet egészen az északnyugat londoni Hampsteadből vezették le, és a víz alatti áthaladás során számos új temetőn keresztül ömlött le. Ahogy a víz áthaladt a temetőkön, rothadó holttestekből származó szénsav és salétromsav szivárgott a vízbe, ami az Aldgate szivattyú becenevét, a halász szivattyúját eredményezte. A szennyezett víz több száz ember halálát okozta, úgyhogy a szivattyút ezután leállították.
1: Majd 1876-ban áthelyezték a most jelenlegi helyére, amikor az utat kiszélesítették, és a költözéssel a New River Company bölcsen megváltoztatta a hálózati vízellátást. A szivattyú valamikor a 20. század elején is használatban maradt. 2019. szeptemberében a kutat felújították, és visszatért a legjobb formájához. Eltavolították a régi cementhabarcsot és vasrozsdát, miközben a repedéseket eltüntették. A lámpát villamos energia is táplálja, bár a szivattyú már nem szolgáltat vizet.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Amennyiben olyan filmet szeretnél nézni, ami egyben komoly, egyben pedig vicces, és még kutya is van benne, akkor ezt a filmet biztosan látnod kell.
1: A film címe A katona dolog, de a történetben nem annyira. Brigsley, a lelkes katona, egy felsérülés után vissza akar kerülni a seregbe, de ehhez egy komoly feladatot kell elvégeznie. A feladat az, hogy Rodriguez ezredes kutyáját Lulut elvigye a gazdája temetésére. Lulu hol jámbor, hol három katonát küld a sürgősségire.
0: Miután Brigsley elviszi, Lulu megvadul és szétszedi a kocsit. Az eddig legenda kutya most bekattan. Miután megszökik az autó hátuljából, amit még előtte kitört, az erdőbe menekül, ahol egy kis házikóban megpihen. Egy néni simogatja, ápolja. Miután tovább indulnak, Brigsley elviszi Lulut oda, ahonnan hozták. Skúló Lulu testvére is éppen úgy kiborult, mint ő.
1: Ezek után újra tovább indulnak. Útközben eléri őket az eső, így befutnak egy óriási garázsba, ahol megpihennek. Lulu fél a dörgéstől, így végigugat. Amikor eláll az eső, elmennek egy szállodába, ahova úgy mennek be, hogy vakvezető kutyának állítja be Lulut.
0: Ez sikerül is, de a szálloda hajában Lulu meglát egy buddhista orvost. A kutya neki ront, mert a háborúban velük harcoltak. A támadás után Brigsleyt fogdába viszik, ott megpróbálja kibeszélni magát, de a rendőr azt hiszi, be van rúgva. Pár percen belül kiengedik, mert találtak bizonyítékokat.
1: Végre odajönnek a temetésre, miután vége, Lulut el kell vinni a katonasságra, hogy elaltassák. El is viszi a kutyát, de miután ott hagyja, látja, hogy Lulu szenved. Ezért visszamegy érte, hogy elvigye. Azt hazudja a katonának, hogy utoljára elköszönt tőle, így meg tudnak lépni. Amikor hazajönnek, gyorsan vesznek egy fürdőt, Brigsleynek be kell látnia, hogy Luluval kell fürödnie.
0: Nekem azért tetszett ez a film, mert egy csomó vicces jelenet volt benne. Ha van kedvetek, nézzétek meg, és ha nektek is tetszett, írjátok meg nekünk.

0: soraymış. Ben tuttam ezerse.
1: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
2: De mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
3: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
1: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
2: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
3: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott élet befogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
1: Reméljük segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.
4: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Kovács Jázmin és Vörös Csenge. Világszerte az egyik legnépszerűbb ifjúsági regény, Anna Todd, Miután című könyve. Ebből olyan filmet forgattak az alkotók, melyen milliókat ültettek be a mozikba.
1: A filmben a fiatal tehetségek mellett olyan sztárok is feltűnnek, mint Peter Gallagher, Selma Blair, Jennifer Beals. A történet Tessa Josephine Langford életét követi nyomon, aki példás tanuló, kötelességtudó lánya, a szüleinek és hűséges barátnője egy kedves fiúnak, aki hamarosan követi őt az egyetemre. Tessa gondosan cenzúrázott világa teljesen kinyílik, amikor betoppan az életébe a titokzatos és lázadó Hardy Scott, Hero Finesse Tiffin. Hardy mágnesként vonzza a lányt, aki arra készül, hogy megkérdőjelezzen mindent, amit saját magáról és a világról tudott.
2: De fejtsük ki jobban a történetet. Tessa anyja és barátja Noah segítségével költözik be a kollégiumba. Találkozik a szobatársával, Steffel és barátnőjével, Tristannal. Anyja elégetetlen, úgy gondolva, hogy rossz hatással vannak Tessára. És szeretné, ha lánya új szobát kaphatna, Tessa azonban meggyőzi anyját, hogy semmi sem fogja elterelni a figyelmét a tanulásról.
0: A következő nap, amely Tessa első napja a kollégiumban, összebarátkozik Landonnal. Tessa a hálószobájában találkozik Hardy Scott-tal, vele a találkozás kínosan végződik, amikor Tessa kiszáll a zuhanyból egy szeltörölközőben. Steph meghívja, hogy menjen velük egy buliba, de Tessa visszautasítja a meghívást. Másnap meglátja Hardy-t egy kávézóban Molly és Zed mellett. Ismét találkozik Steph-fel a könyvtárban, és Steph ráveszi, hogy menjen el velük a következő bulira. Ott Steph a barátaival is összetalálkozik, akik ráveszi, hogy igyon velük.
1: Felesz vagy mersz feladatként Hardynak meg kell csókolnia Tessát, aki viszont elutasítja Hardyn csókját, mindenkit meglepve, beleértve Hardynt is. Felhívja Noát, aki nem tetszését fejezi ki az ivással és a bulizással kapcsolatban. A hívás befejezése után Tessa véletlenül Hardyns hálószobájába kerül, anélkül, hogy észrevenni. A hálószobában Tessa megtalálja Wuthering Heights könyvet, majd összetalálkozik Hardynnal. Hardy megint megpróbálja megcsokkolni, de Tessa elutasítja őt és otthagyja. Az irodalmi osztályban Tessa London mellé ül, és összevitatkozik Hardynnal a büszkeség és balit életről. London elmondja, hogy ő és Hardy mostoha testvérek lesznek, amikor az anyja hozzá megy feleségül Hardy apjához.
2: Hardy beszélgetni kezd Tessával, és ragaszkodik ahhoz, hogy elmenjen vele egy tóhoz. Miközben úsznak, Hardy azt mondja neki, hogy nem maradhat távol tőle, és megcsókolja. Ezután egy étkezőbe mennek, ahol Mollyval és Zeddel találkoznak, akik Hardyn bosszantják, megkéri Tessát, hogy várjon rá a bárban. Tessa azt mondja Hardynnak, hogy beszámol Noának a köztük lévő viszonyról, de Hardy azt mondja neki, hogy köztük nincs viszony, ezzel csalódás okozva Tessának. Noah hirtelen megjelenik a kollégiumnál.
0: Miközben Noah és Tessa aludt a kollégiumában, hívást kap Landontól, és elmegy, hogy megnézze Hardynt, aki részeg. Ekkor megcsókolja Hardynt. Másnap Tessa visszatér a kollégiumához, hogy ellenőrizze Noát, aki rájön Tessa és Hardyn viszonyára, és szakít Tessával. Tessa édesanyja is megtudja, hogy Noah szakított vele. Végül ő és Hardyn összejönnek, de Tessa anyja arra utasítja, hogy szakítson Hardynnal. Hardyn új lakást talál mindkettőjüknek, mellesleg az édesapja és Landon édesanyja esküvőjén vesznek részt. Hardyn elmondja, hogy az apja részeg volt, amikor az anyjára támadt egy részeg ember.
1: Tessát megzavarják Hardyn értesítései, ezért megnézi azokat. Ekkor Hardyn próbál vele beszélni, de Tessa elhagyja a házat. Egy étkezőben meglátja Mollyt, Zedet, Steffet és Chase-t. Molly elmondja Hardyn eredeti szándékait, bizonyítva egy videóval is. Kiderül, hogy csak egy kihívás volt, hogy a lány beleszeressen. Tessa megdöbben ezen és elfut. Hardyn utána megy és megpróbálja megmagyarázni, hogy ez azelőtt volt, még mielőtt megismerte őt és mielőtt még beleszeretett. Tessa hazamegy, hogy kibéküljön az anyjával és Noával, megbocsátanak neki.
2: Az irodalmi osztályban Soto professzor Tessának adja Hardyn eszéjét, mondván, hogy ez róla szól. Ahogy Tessa olvassa, visszatér a tóhoz, ahol ő és Hardyn először csókoloztak. Hardy leírja levélbe, hogy egyszer azt kérdezted, kit szeretek a világon a legjobban. Téged.

0: Kötöttáska rádió te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Láncos Karina gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, össze tudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judó, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempozni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Egerkupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi Kupa. Ez a, úgymond a legnagyobb esemény a versenyek között.
0: És melyik a kedvenc részed? Miben szoktál leggyakrabban indulni?
1: A viadal, B viadalban, pusztakezes viadalban, formagyakorlatok, ezeket szeretem.
0: És egy ilyen formagyakorlat, ez mi? Micsoda?
1: A formagyakorlat igazából egy önvédelem, amit egy a levegőben elképzelünk egy ellenfelet, és azt iktatjuk ki ezáltal a formagyakorlattal.
0: Mik a terveid a jövőre nézve?
1: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy feketővet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
0: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
1: Vannak a kezdőbb övfokozatok. Én a zöld övig mondanám azt, hogy ez a kezdő övfokozat. A haladó övfokozatok azok, amikor a barna öv bejön. Tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
0: És te milyen öves vagy?
1: Én lila öves vagyok. Egy közép, tehát haladó szinten.
0: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést.

0: Pletykár és a te
1: zenét. Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Egyes hiedelmek szerint azért ásítunk, mert oxigén hiányunk van. Csak hogy a baba is ásít az anyamékben, holott nem is szájon át lélegzik, akkor miért?
0: Az ásítás egy ősi reakció, ösztönös cselekvés, amely egyes állatoknál az udvarlásnál vagy a békülésnél, míg az embernél az álmosságtól vagy az unalomtól jelentkezik. Ez utóbbi miatt tartotta magát sokáig az a nézet, hogy az ásítás akkor következik be, hogyha a vérben megnövekedik a széndioxid tartalom, és ezért oxigénre van szüksége, vagy széndioxid ürítésre, ami előidézhet ásítást.
1: A kutatók ezen állítás igazságában Hippokratész óta hittek, de azóta kutatások bebizonyították, hogy ez helytelen állítás, mert a normál belégzéssel összehasonlítva valójában kevesebb oxigén jut a szervezetbe.
0: Másik feltételezett oka az ásításnak az egyén vágya izmainak kinyújtóztatására. Ezért lehet az ásítás a test segítségére abban, hogy megőrizze a cselekvésre való állandó készenlétet.
1: Más források azt állítják, hogy az ásítás segíthet a személy éberségének növelésében. Megfigyelték, hogy az ejtőernyősök ásítanak az ugrás előtti pillanatokban.
0: Miért változik évszakonként?
1: A Princeton Egyetem kutatói 2011-ben első alkalommal mutatták ki, hogy az emberek ásításának gyakorisága az évszakoktól függően változik, és az emberek kisebb valószínűséggel ásítanak, amikor a külső hőmérséklet meghaladja a testhőmérsékletet. Pontosabban, csak egy meghatározott hőmérsékleti tartományban ásítozunk.
0: Ezt úgy tesztelték, hogy bécsi járókerők ásításának gyakoriságát vizsgálták nyári és téli hónapokban, majd összehasonlították az eredményeket egy azonos kísérlettel, amit szárazabb éghajlaton Arizonában végeztek.
1: Azt kapták eredményül, hogy kevesebbet ásítunk nagy melegben, 37 fok környékén, például a nyári Arizonában, és a fagypont környékén, például a téli Bécsben. Ez azt jelenti, hogy az ásítások számát nem a napos órák száma, hanem egy meghatározott hőmérsékleti tartomány befolyásolja, ami körülbelül 20 fok körül ingadozik.
0: Miért ragályos? Az ásítás reflex ragadósága már rég megfigyelt jelenség. 1508-ban Erasmus írta le a következőt. Egy ember ásítása ásításra készteti a másikat. Ilyen együttérző ásításra készíthet továbbá, ha figyeljük egy másik ember arcát, miközben ásít, főleg a szemét. Vagy akár az ásításról olvasás, gondolkodás, sőt, egy ásító ember képe is kiválthatja ezt a reflexet.
1: Miért nem hallunk ásítás közben? Igazán jó leső, nagy ásítás közben nem hallunk, mert az orrunkból a középfülbe vezető úgynevezett eustachkürt, amelyen keresztül levegővel töltődik fel a járat, ilyenkor elzáródik, ezáltal a középfülben vákum keletkezik, amely behúzza és megfeszíti a dobhártyát, amely így nem képes felfogni az érkező rezgéseket, és a folyamat néhány másodpercre erősen tompítja a hallást.
0: És te mit gondolsz, miért ásítunk? Ha tudsz még valami érdekességet, írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5.
3: All the time.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Washington államban engedélyezték az emberi komposztálást.
1: Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések környezeti ártalmainak csökkentésére. A nemrég hatályba lépett törvény szerint a Washington államban élő emberek dönthetnek úgy, hogy haláluk után termőföldé komposztálják a testüket, és a földet kertészkedéshez használják. A törvényt az állam környezetvédő kormányzója írta alá annak érdekében, hogy csökkentsék a hamvasztások okozta légszennyezést és a koporsós temetésekkel, a balzsamozással járó vegyi szennyezést és termőföldveszteséget. Az eljárást rekomposztálásnak nevezték el.
0: A rekomposztálás alternatívája a bebalzsamozásnak és temetésnek vagy hamvasztásnak. Természetes, biztonságos és fenntartható eljárás, amely csökkentheti a karbonkibocsátást és a földhasználat számára is fontos. Foglalta össze a törvény jelentőségét Katrina Spade, a Recompose nevű Seattle-i cég alapítója, amely elsőként nyújtja ezt a szolgáltatást. Mint mondta, 30 évesen, 10 éve kezdett foglalkozni ezzel a gondolattal. Felmérte a környezetbarát temetés lehetőségének technikai megoldásait, és kidolgozott egy úgymond harmadik megoldást. Versenyre kelve a 20 milliárd dolláros amerikai temetkezési iparral, amely hagyományos temetést és hamvasztást kínál.
1: A Washingtoni Állami Egyetemmel együtt kifejlesztett eljárás során az elhunytat egy 6-szögletű acéltartályban helyezik el, amelyet faforgáccsal, lucernával és szalmával töltenek meg. A konténert lezárják, és a baktériumok 30 nap alatt lebontják a testet. A folyamat eredménye száraz, gazdag termőföld, olyasmi, mint amit a kertészetekben lehet venni és konyhakertekben lehet használni. Minden, a csontok és a fogak is lebomlanak, mivel a rendszer tökéletes környezetet teremt a termofil, vagyis melegkedvelő mikrobáknak és hasznos baktériumoknak ahhoz, hogy minden nagyon gyorsan lebontsanak, magyarázta Spade.
0: A Recompose által használt eljárás gyakorlatilag ugyanaz, amit évtizedek óta a farmokon elhult állatoknál is alkalmaznak. A klinikai teszteket a Washingtoni Egyetemen végezték el, és az eredmények szerint az eljárás embereknél is biztonságos.
1: Halál után feltámadás, feltámadt a 136 ezer éve kihalt faj.
0: Az evolúció megismételte önmagát, több mint 100 ezer évvel azután, hogy kihalt egy madárfaj, újra, ugyanolyan formában kifejlődött, ezzel pedig szó szerint feltámadt a halálból.
1: A Kicsiny szigeten élő röpképtelen tyúk méretű madarat az emelkedő tengerszint egyszer már teljesen eltörölte a föld színéről, most azonban ismét felfedezték a tudósok. Nem valami csoda, esetleg mágia hozta vissza a feledés homályából, hanem az úgynevezett iteratív evolúció néven ismert jelenség. Ennek lényege, hogy ugyanabból az ősből két eltérő időben ugyanolyan vagy nagyon hasonló tulajdonságú faj fejlődik ki.
0: A fehértorkú guvat eredetileg Madagaszkárról származik, és az idő során számos szigetet meghódított. Az északi és déli területeken megtelepedett példányok legtöbbje elpusztult, vagy a ragadozók zsákmányává vált. Egyedül az Aldabra nevű atollon maradt fent számottevő populáció. Mivel itt nem voltak természetes ellenségei a fajnak, idővel képtelenné vált a repülésre. A képesség elvesztésével új faj jött létre. Később a tengerszint drasztikusan megemelkedett, így Aldabra madarai kivétel nélkül kihaltak.
1: Nagyjából 136 ezer évvel később a tenger visszahúzódott, az atoll ismét szárazra került, és újra guvatok szállták meg. A történelem ismételte önmagát, és a madarak megint röpképtelenné váltak. A tudósok összehasonlították az egykor élt és jelenlegi röpképtelen guvatfaj csontjait, így derült ki, hogy több ezer éves különbséggel ugyanaz az evolúciós folyamat játszódott le. A szakértők szerint hasonlót még soha nem tapasztaltak madaraknál.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Sok ember hisz a babonákban, de vannak emberek, akik nem. A legnépszerűbb babonák a fekete macska, a péntek 13 és a létra. Ha hiszel a babonákban, vagy csak egy kicsit is érdekel, akkor tarts velünk, mert most felsorolunk egy pár babonát, ami érdekes lehet.
1: Az első január 22-e Vince napja. A szőlősgazdák egyik védőszentjének nap.

0: legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek. Rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak. Vincét ősidőktől kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját.
1: A második, május 25-e Orbán napja. Orbánt a néphagyomány a fagyos szentek közé sorolja. Az Orbán napi hideg a szőlőnek árt a leginkább, ezért sokféle szobrot emeltek számára a szőlősökben. A szőlőtermelő falvak a szőlőhegy védelmét és a bőtermés biztosítását várták tőle. A Nyitra mentén Körmendben keresték fel a szobrot, s a jó idő volt, megkoszorúzták, de rossz idő esetén kövekkel dobálták meg. Topolyán Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak, volt, ahol fatörzsből vagy szalmából készítették. Jó idő esetén egész nap óbort ittak, és a szobrot vagy az őt jelképező tárgyat borral locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szítták, locsolták, pálcával verték, vagy fa és szalma esetén elégették.
2: A harmadik, június 8-a, Medárd napja. A legismertebb időjóslás szerint, ha a napon esik az eső, akkor a következő 40 napban is esni fog. Ha viszont nem nyílnak meg az égcsatornái, akkor 40 napos szárazság várható. Szent Medárd frank származású volt, legendája az esőzéssel kapcsolódik össze. Gyermekkorában egy feje fölött szálló sas védelmezte őt az esőtől, felnőttként pedig, amikor egy duhaj mulatozó társaságot nem tudott szép szóval megfékezni, esőért fohászkodott, így végül a csapatra hirtelen lezúduló és 40 napig tartó eső vetett véget a tivornyának. A hagyomány szerint, ha egy napon megfürdetünk egy kakast, nyomban megnyílik az ég és ömleni kezd belőle a zápor. De a Medárd napján tóban, folyóban óvatosan fürödjünk, mert a vizek királya, és minden vízszellem ezen a napon szedi áldozatait, így könnyen bajba kerülhetünk. Mint minden legenda és néphit mögött, emögött is természettudományos magyarázat áll. Júniusra a szárazföld belső területei már felmelegednek, a meleg levegő felé áramlik, és helyébe érkeznek súlyosabb párás tengeri légtömegek, ezek meghozzák az esőket, zivatarokat. Ezért jellemző a május végi, június elejé változékony, záporos, zivataros időjárás, ami persze nem köthető egyetlen naphoz.
0: A negyedik, augusztus 13-a péntek. A pénteki naphoz és a 13-as számhoz külön-külön is számos hiedelem fűződik. Hát még ha a kettő együtt van, a duplázott babona felturbózza a legendát. Ez a babonánk új, 20. századi eredetű, a régi népi hiedelmek között hiába keresnénk. Maga a 13-as viszont már régóta szerencsétlen számként él a közhiedelemben. A népnyelv az ördög tucatjának nevezi. A péntektől már réges-régen is féltek az emberek, mert szerencsétlen napnak ítélték. Ádám és Éva hagyomány szerint pénteki napon evett a tiltott gyümölcsből. Jézust is pénteki napon feszítették keresztre. A középkorban szerencsétlennek számított minden olyan hónap, amely péntekkel kezdődött. A statiszták szerint azonban péntek 13-án nem történik több szerencsétlenség, baleset, mint más napokon.
1: Az ötödik és egyben utolsó november 11-e Márton napja. Jeles nap a naptárban. Szent Márton napja a mezőgazdasági év vége, a téli pihenő időszak kezdete. A cserédek ilyenkor kaptak meg évi bérüket és hozzáráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron feldúzzadt hadát a tél beállta előtt meg kell tizedelni. E napon kóstolták meg az új bort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökere is mélyebbre az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át. A mártonnapi liba lakomákról szóló első írásos beszámoló 1171-ből származik. Aki mártonnapon libát nem eszik, egész éven át éhezik, tartották. A liba csontjából az időjárása jósoltak. Ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. A bornak Szent Márton a bírája, tartja a mondás, azaz ilyenkor iható az új bor, más jelentése szerint az őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor. 9, 9.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Bakó Tünde, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Makréka Panni.
1: A már várt pékségben jártunk, ahol Csabai Dóra, az üzlet tulajdonosa mesélt nekünk az üzlet elindulásáról, a dolgozókról, és végül megtudhattuk azt is, miből ered a pékség neve.
2: Hogy jött az az ötlet, hogy könyvesbolt legyen?
3: Hát már nagyon régi álmom volt, talán több mint 10 éve, 15 éve gondolkodtam először azon, hogy milyen szuper lenne egy könyvesbolt, mert láttam azt a filmet, egy könyvesboltos hölgyről szólt, és imádtam, és én mindig ismertem olvasni, és hát nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy könyvesboltot, de amikor egészen pici voltak a nagylányok, de akkor nem mertem, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudok együtt dolgozni és gyereket nevelni, és akkor egy kicsit féltettük ezt a tervünket, és valahogy olyan 10 éve jött még egy lehetőség, amikor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy beleugrunk. Imádtam mindig olvasni, imádtam a gyerekeknek olvasni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz álom megvalósító történet.
0: Könnyen el tudták indítani a könyvesboltot?
3: Igen. A Pagonynal dolgoztunk mi együtt, 14 júniusában nyitottunk, és velük együtt indultunk el ezen az úton, ami azóta már szétváltunk, tehát 2 éve már nem dolgozunk együtt, de igen, akkor fejest ugrottunk, nem is nagyon gondolkodtunk, a szívünk vezetett tulajdonképpen, úgyhogy visszanézve nem is tudom, hogy volt merszünk az egészbe belevágni, de akkor teljes lelkesedéssel és nagy ellánnal nekivágtunk, az álmainkat akartuk megvalósítani.
0: Mitől egyedi ez a könyvesbolt?
3: Attól egyedi, hogy itt minden kolléganő szívvel, lélekkel dolgozik velünk együtt, egy csapatban. Nálunk vér és gyat szövetség van, mindenki mindenkiért, egy mindenkiért, mindenki egyért, mi így dolgozunk mindig. Mi ismerjük a könyveinket, ismerjük a játékainkat. Mi úgy tudunk ajánlani a vevőknek, hogy tényleg személyre szabott ajtajában, és azt mondja, hogy ő keresne egy 5 éves kisfiúnak, aki bínókat szeret, egy 3 éves kislánynak, aki tündéreket, és egy 12 éves nagy gyerek, aki nem szeret olvasni, mit ajánlunk. És akkor mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk, ők hallgatnak ránk, megfogadják a tanácsainkat, úgyhogy szerintem az a legkülönlegesebb ebben a boltban, hogy mi minden vevőt nagyon fontosnak tartunk, és az maximálisan szeretnénk kiszolgálni az igényeiket.
0: Hogy jött a könyvesbolt mellé a pékségnek az ötlete?
3: Azt a férjem szerette volna. És hát nem igaz, mert amikor a könyvesboltot 14-ben elindítottuk, már akkor tudtuk, hogy szeretnénk egyszer valamiféle evéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de akkor még nem tudtuk, hogy pékség, kávézó, sütiző, bisztró, étterem, mindenhogy tudtuk, hogy ezért egybe szeretnénk az egészet így egy ilyen kultúrteret létrehozni. És amikor elkezdtünk ezzel így komolyabban gondolkodni és dolgozni, az ugyanakkor valahogy ez a pékség dolog jött el. Már nem is tudom, hogy miért. Ez a férjem 15 éve süti otthona. Most már nem, mert most már itt veszünk mi is, de hogy régen 15 éve kezdte a kenyérsütést, otthon kovászos kenyeret sütött nekünk, meg a családunknak, és úgy indult ez az egész, az ő ötlete volt.
0: A pékség által többen betérnek a könyvesboltba?
3: Igen, mindenféleképpen. 19-ben nyitottuk a pékséget, akkor még külön ajtója volt egy nagy főbejárata, vagy volt egy nagy bejárata a pékségnek, és volt egy külön kis bejárata a könyvesboltnak. És amikor szétváltunk a Pagonnyal, akkor takítottuk a könyvesboltot, és összintottuk itt ez az ajtó, amit azzal nyitottuk össze ezt a két teret, és mind a kettőnek nagyon jót tett, mert kenyeresből átmennek a könyvesbe, és a könyvesből a kenyeres beszél, hogy olyan valaki, aki ide járt a könyvesboltba évek óta, be se tért soha még a kenyeresbe, de így átlát, belát, megérzi az illatot, és akkor megnézi, mi van ott. Úgyhogy ez mindenféleképpen mind a kettőnek jót tett a másiknak a közelsége.
0: Hányan dolgoznak most nálatok?
3: Hát 3 különböző területen dolgoznak nekünk kollégák. A csapat áll egy pék csapatból, egy cukrás csapatból, egy pultos csapatból és egy könyves csapatból. És összesen 19 kollégának utalok bért minden hónapban, és 26 gyerek anyukájának adunk munkát. Erre rettentő büszke vagyok. Dolgoznak nálunk fiatalok, egyetemisták, egyetem mellett. Dolgoznak nálunk idősebbek is, akinek már unokája van. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes csapat. Általában a nők dolgoznak, kevés és a férfi kollega, de minden korosztályt képvisel.
2: Hogyan jött a már vártalak név?
3: A már vártalak név az onnan jött. Nekünk 4 gyerekünk van, és a legkisebb a Marci, amikor még picike volt, olyan másfél éves, kb. Akkor kezdte. Mindig együtt reggeliztük, meg vacsoráztunk a család így egyben, és minden egyes étkezés végén, amikor maradt pár falat tányérján, oda tolta elém, és így befurakodott az elembe, így belesimult, és így hátra nézett, és odasult, hogy mama, már vártál? És akkor elkezdtek, hogy mama, igen, Marcikám, már vártalak, és ezt minden egyes reggel és vacsoránál szerintem 3 éven keresztül, és akkor így, amikor kerestünk nevet, hogy mi legyen a neve, valami olyasmi szeretnünk, valami személyes, és ami mi vagyunk, ami kifejezi azt, hogy itt tényleg otthon érezheti magát minden vevő, akkor valahogy eszembe jutott, hogy fú, mi lenne az, hogy már vártál, de akkor hát az kérdés, az nem annyira jó, és akkor mondta férjem, akkor legyen inkább már vártalak. Így lett a név.
0: Minket elvarázsolt a hely hangulata, látogass meg te is!
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina,
1: Porkolá Boldizsár,
2: Gál Zsombor,
3: Török Marcell,
4: Dukaj Alexandra
5: és Farkas Dániel.
2: A mai adásban vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumba járt. Jelenleg szabadúszó, de számos színházi előadáson is láthatjuk.
3: Milyen szerepekben játszottál eddig?
6: Ugye nekem az Abigail volt az első, ott volt Vitai Georgina. Több olyan előadásban játszottam, ahol nem volt kiírt szerepem, hanem csak a tömeg része voltam. Ez abban az időszakban volt inkább, amikor még csak tanultam. Ez volt az én színházi gyakorlatom, tehát ez kellett ahhoz, hogy én megkaphassam a színészpapíromat. Aztán Fehérváron volt a Fémben nekem a Serena, volt olyan előadás, amiben egy fecskelányt kellett alakítanom például, ez egy mesedarab. Most a Sixben játszom Howard Katalint, a Szép nyári napban játszom Julit most, és még volt sok más. Most ehhez kellene nekem pár perc, hogy az összeset felelevenítsem, de ezek azok, amik a leglényegesebbek.
5: Hol láthat most a közönség?
6: Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban, Budapesten az Operett Színházban, vagy a Madách Színházban, Veresegyházon, a Veresegy Színházban, és több olyan apró produkcióban, ami nem színházhoz kötött, hanem utazó színház, és akkor ők így az országon belül több helyen.
4: Melyik volt a kedvenc szereped, és miért?
6: Szerintem én mindig a legelső szerepemet fogom mondani, mindig a Gina lesz az. Az volt a legnagyobb feladat, és szerintem soha nem fogok még egy ekkora volumenű feladatot kapni, ami ekkora koncentrációt igényel, és női szerepekből amúgy is kevesebb olyan van, ami ilyen nagy feladat, inkább ebből a szempontból a férfiak sokkal mázlistábbak, és sokkal jobb feladataik szoktak lenni. Egyelőre a Gina, aztán majd meglátjuk, hát ha később jön egy másik olyan, ami átveszi ezt itt az első helyről.
1: Mi volt a kedvenc dalod?
6: Talán ami kedvenc dalom, és ami most eléggé megterhelő lesz majd, az most így a Madácsban, a Sixben van. Ez úgy néz ki ez az előadás, hogy ez egy másfél órás darab, tehát hogy csak egy felvonás, és hat lány van a színpadon, hatan csináljuk végig az egész előadást, mindenkinek van egy szóló dala, viszont ez az egy szóló dal az én esetemben például egy 8 perces dal, ami nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sok mozgás, és nagyon sok minden történik egyszerre a színpadon. Szerintem jelenleg ez a kedvencem, mert ez a legnagyobb feladat.
4: Szoktál izgulni előadás előtt?
6: Minden előadás előtt borzasztóan szoktam izgulni. Ez el szokott múlni a színpadra lépés után körülbelül 5 perccel, de szerintem nincs olyan színész, aki ne izgulna előadás előtt.
2: Van valami álomszereped?
6: Van álomszerepem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az előadást be fogják hozni Magyarországra. Nekem a Headersben a Veronika szerepe az ilyen all time favorite, én azt nagyon szeretném egyszer eljátszani. És vannak még olyan előadások, most például nem olyan rég voltam Londonban megnézni a West End-en 5 darab előadást, és láttam a Moulin Rouge című darabot, abban is a női főszereplőt nagyon-nagyon szívesen eljátszanám, és ami még ilyen, hát ha egyszer Magyarországon lesz, bár nem hinném, az a Wikidben az Elfaba szerepel.
2: Reméljük, minél hamarabb összejön az egyik álomszerep.
7: 97.5 Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segíthet a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanulásod. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól a tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hozzá távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: 8. Aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: 9. Környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigül Barnabás. Rován Sebastian Atkinson, angol színész, 1995. január 6-án született az angliai Consitben. Humorista és forgatókönyvíró. Végzettsége szerint villamosmérnök, legismertebb televíziós alakításai a Fekete Vipera és a Mr. Bean című szituációs komédiánban voltak. Elsőként a BBC Not the Nine című sketch sorozatában kapott jelentősebb szerepet, melyel 1981-ben BAFTA díjat nyert. 1990-ben pedig a Fekete Viperával egy második BAFTA díjat is szerzett.
1: Mr. Bean szerepében feltűnt az Igazi Katasztrófa film és a Mr. Bean nyaral című vígjátékában is. Továbbá címszereplőként egy kétballábas titkosügynököt alakított a Johnny English trilógiában. A brit birodalom rendjének birtokosa.
0: Szülei gazdálkodók voltak, apja Eric Atkinson és anyja Ella May. Még 1945-ben kötöttek házasságot, Atkinson a családi farmon nőtt fel, ahol már egészen kicsi korában kiderült a automániája. Édesanyja Minnie-n tanult meg vezetni a házuk udvarán, amelynek örök emléket is állított a Mr. Bean jeleneteiben.
1: Atkinson a Newcastle-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, és ott szerzett villamosmérnöki diplomát. Pályafutását 1979-ben a BBC-nél kezdte a Not the Nine O'Clock című komikus műsorban. Első komoly sikereit 1983-ban aratta a Fekete Vipera című sorozatban, amelyben főszerepet kapott.
0: Nemzetközi sikereit 1989-től kezdve alapozta meg a leghíresebb szerepével az örökké kíváncsi esetlen Mr. Bean-nel, akit 1995-ig játszott az azonos című televíziós sorozatban, amelyből 1997-ben mozifilm, 2002-ben pedig rajzfilm is készült. Elektrotechnikai tudását gyakran megmutatta szerepeiben is, így Mr. Bean nem egy esetben foglalatoskodott elektromos készülékekkel, amelyeket komoly precizitással javított meg, vagy állított le.
1: Atkinson humora szinte szavak nélkül is megállja a helyét, és elsősorban gesztusaira, de főként arcjátékára támaszkodik. Innen is ered a becneve, Rubber Face, vagyis gumiarc. 1990-ben feleségül vette a maszkmestert Sunetra Sastrit, akitől kettő gyermeke született. 1993-ban Ben, és 1995-ben Lily. A család több városban is élt, mint például Londonban.
0: 2011. augusztusában egy fának, majd egy villamososzlopnak ütközött McLaren F1 sportkocsijával, és kisebb válsérülést szenvedett. 2014. februárjában elköltözött feleségétől, külön élt, majd hamarosan közös lakást bérelt új partnerével, az 1983-ban született Louis Ford színésznővel.
1: 2015. novemberében hivatalosan elvált feleségétől 25 év házasság után. Családjával való szakítása rendkívül megviselte Sunetrát, míg lányával, Lilivel való kapcsolata teljesen megromlott. Lily megtagadta apja családi nevét, és helyette anyja lánykori nevét Sastrit használja. Többször járt Budapesten és Szentendrén is. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloweenről a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszaki kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és walesi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak. De már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, házi állatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetébe, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz. Y'all ready?

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to Táska
5: Rádió. Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből varfolomáivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kosztyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
2: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
3: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
1: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
2: A viskanyanő észrevétlenül az étel betette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
3: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete Riggó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társa is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete Riggó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete Riggóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert Riggós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csúkiás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli. Ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkes bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzemezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajtaütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogy ha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeres

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi, anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már

0: Több mint 70%-a a felnőtteknek használja különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten.
1: 9, 7, 5, Táska Rádió.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancforcer Csepke és Pajon Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertető jele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasítása sem megy tovább, ha az úton gödört átunk, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképző központ 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik. Önkéntes kölyök nevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya gazdapáros a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lila, Pál Péter és Lendvai Martin. Hogyan tedd le a telefonod? Legalább egy kicsit. Harc a figyelmedért. Amikor a túlzásba vitt okostelefon használat szóba kerül, mindig akadnak, akik azzal ütik el ezt a témát, hogy az egész csak önfegyelem kérdése. De a helyzet ennél jóval árnyaltabb. Napjainkban viszonylag jól feltárt jelenség, hogy a telefonokat és az alkalmazásokat hogyan tervezik nagyon tudatosan olyanná, hogy minél jobban rájuk akadjunk. A nyerőgépek logikájára felépített gyors visszajelzést, jutalmakat és sikerélményt adó alkalmazások nagyon ügyesen építenek azokra a mechanizmusokra, melyek be tudják húzni a figyelmünket.
1: Az Instagram végtelen görgetése, a beérkező leveleink pár percenkénti ellenőrzése, a Facebook által küldött összes értesítés azonnali megnézése, így elsősorban nem személyes gyengeségünk jele, hanem az agyunk egy alapvető működésének tudatos kiaknázása. Ezt a hatást erősíti az is, hogy a telefonunkon elérhető alkalmazások és közösségi oldalak folyamatosan azt az érzést keltik bennünk, hogyha nem leszünk résen, lemaradunk valami jelentősről. És hiába derül ki utólag szinte minden alkalommal, hogy valójában nem maradtunk volna le semmiről, ha pár órával később szembesülünk ugyanezekkel az információkkal, a figyelmünk a következő adandó alkalommal is ugrani fog a telefonjelzésére. Annyira, hogy egyes mérések szerint naponta akár 150 alkalommal is elővesszük és használjuk telefonunkat, és az elég egyértelmű, hogy ezeknek döntő többségét nem előzi meg egy tudatos elhatározás.
2: Tanulj újra bambulni! Fapados kezdésnek hangozhat ez, de igen hatékony. A következő hetekben egyre gyakrabban tedd fel magadnak a kérdést, hogy miért vetted elő a telefonod olyan pillanatokban, amikor látszólag semmi nem indokolta. A rutinszerű telefonozás fokozatos megkérdőjeleződésének egy azonnal jelentkező következménye, hogy rájössz, mennyire nem tudsz mit kezdeni a tétlenséggel. Azokkal a pillanatokkal, amikor épp nem történik semmi. Korábban ilyenkor adja magát, hogy a telefonodért nyúj. Hogy kitörjünk ebből a rutinszerűvé vált figyelmi működésből, meg kell tanulnunk ismét semmit tenni. Ez egyáltalán nem könnyű feladat, komoly gyakorlást igényel. Segíthet például, ha munkába menet elkezdjük alaposabban megfigyelni az utunkat szegélyező épületeket, eddig nem ismert részletek után kutatva rajtuk. Vagy ha elkezdjük megfigyelni a velünk együtt utazó embereket. Hasznos és kijózanító játék az is, ha elkezdjük figyelni mások, hogyan temetkeznek telefonjaikba a villamoson vagy a metrón. A következő lépésként meg kell tisztítanunk a telefonunkat minden olyan alkalmazástól, melyről azt sejtjük, hogy túl sokat használjuk céltalanul, miközben keveset ad hozzá az életünkhöz. Ugyanígy érdemes nagyon szigorúan végignézni, hogy melyik alkalmazásoknak engedjük, hogy értesítést küldjenek. Ezek jelentik ugyanis az egyik legnagyobb figyelemcsapdát.
0: Figyelj oda! A témában született rengeteg írás egyik leggyakrabban visszatérő közös gondolata, hogy nagyon sokat számíthat, hogy éjjel hol tartjuk a telefonunkat. Ha komolyan csökkenteni akarjuk a függőségünket, akkor érdemes kirakni abból a szobából, ahol alszunk. Helyette vásároljunk egy hagyományos vekkert, így megúszhatjuk azt, hogy elalvás előtt és rögtön ébredés után is az alkalmazások szabta irányokba terelődjön a figyelmünk.
1: Az önkorlátozó kúrákat végigcsináló szerzők kivétel nélkül viszonylag gyorsan jelentkező pozitív változások soráról írnak. Az egyik leglátványosabb különbség a társas kapcsolatokban jelentkezik. Ahogy fokozatosan háttérbe tudod szorítani a telefonodat, úgy veszel észre, hogy egyre inkább tudsz a többi emberre figyelni. Az okostelefonok persze minden jel szerint a mindennapjaink meghatározó eszközei maradnak a következő években, és csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy teljesen kirekezhessék az életükből.
2: Azt viszont érdemes szem előtt tartani, hogy azt a helyzetet, melyben ma találjuk magunkat, nem választottuk. A digitális infrastruktúra robbanásszerű fejlődése az elmúlt 10 évben alapjaiban borította fel a kommunikációs, társas és életvezetési viszonyainkat, és úgy vált az életünk megkerülhetetlen részévé, hogy nem akadt egy pillanatnyi szünet sem, amikor végig gondoltuk volna, mivel járhat mindez, és mibe is sodródunk éppen bele. Tippjeinket legfőképp azoknak ajánljuk, akik nem akarják végleg elűzni a telefonjaikat az életükből, csak szimplán kevesebbet szeretnének foglalkozni vele, és érzik, hogy a dolgok rossz irányba tartanak. Ti tesztek valamit annak érdekében, hogy kevesebbet telefonozzatok?
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: ez?
1: 97.5 Taska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcel és Forkla Boldizsár.
2: Vendégünk a Rescue nemzetközi speciális mentőcsapat két tagja, Pavelce László és Lukács Péter, akik elmondták, hogy a csapat küldetése a mentés földön, vízen, levegőben. Beszéltek arról, hogy milyen lelki megpróbáltatással jár egy mentőcsapat tagjának lenni.
3: Meséltek a Hős benned van című programjukról, amivel céljuk, hogy mindenki életet tudjon menteni. Ahhoz, hogy hős legyél, két alap dolog kell, a tanulás és a biztonság.
1: Milyen eszközöket szoktak használni a mentésekkor?
4: Gyakorlatilag ez is egy nagyon nagy spektrummal bíró kérdés. A legkisebb eszköz az valószínűleg a pulzoximéterünk, vagy a lázmérőnk, de hát aztán ettől kezdve a reanimáláshoz szükséges defibrillátorok, a lélegeztetők, ambubalonok, tehát gyakorlatilag ez is ilyen felsorolhatatlan, de a legfontosabb az, hogy ott legyél, amikor segíteni kell. Aztán utána következnek csak az eszközök, amikor már megérkezünk, megérkeznek a hivatásosok, és ők majd átveszik a területet, de én azért azt szoktam mondani, hogy nagyon nagy rendetlenséget szoktak a mentők maguk körül rendezni, akkor, amikor baj van, hiszen szét kell pakolni az összes mentőfelszerelést, az összes gyógyszert, az összes ampullát, hiszen pillanatok alatt kell az orvosnak, a mentőtisztnek, az ápolóknak úgy dönteni.
5: Érzelmileg mekkora teher mentősnek lenni?
4: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó rávilágítás volt. Egyébként nagyon nagy teher. Van egy híres megjegyzésem, és én ezt tartom, vallom is, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdek majd a munkámról álmodni, akkor kell abba hagyni. Az azt jelenti, ugye, hogy megtelt az embernek a lelke, megtelt az agya, a szoftvere, hogy így mondjuk, és akkor kell abba hagyni, hiszen az azt jelenti, hogy elkezdett az emberi agy felörlődni, tehát megtelt, nem tud több tragédiát vagy problémát befogadni, tehát ez jól jelzi azt, hogy nekünk is, tehát mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek vagyunk, nekünk is gyerekeink vannak, nekünk is nagyszüleink vannak, nekünk is szüleink vannak, tehát mi ránk ugyanúgy hat. Én például, amíg tanítottam egészségügyi és kolléginákat, én mindig azt tanítottam nekik, hogy minden beteghez úgy kell hozzáállni, mint a saját hozzátartozódhoz.
6: Ha megengedett, két szót én is tennék hozzá. Létezik egy olyan szó, hogy burnout. Ez a szó minden egyes munkahelyre, minden egyes munkára igaz. Igaz egy tanárra, igaz egy egészségügyi dolgozóra, igaz egy gyári munkásra. Ez a burnout szindróma a mentő dolgozókat is elérheti, vagy eléri. Sajnos vannak, akik tényleg feladják, sajnos vannak, akiket elvesztünk. Bizony nagyon jó család, nagyon jó feleség, nagyon jó gyerekek kellenek hozzá, amikor hazamész, és egy akkora követ cipelsz a gyomrodba, meg a lelkedbe, hogy az elképzelhetetlen egy civil ember számára, és ezeket a köveket nagyon lassan tudod lerakni apró szemenként, kavicsonként. Én egyszer éltem meg azt, hogy megrogytam. Nagyon nehéz volt belőle fölállni. Még mindig összeszorítja a torkomat.
4: Én, mint csapatvezető, ugye felelek a mentőcsapatomért, és az összes kollégámért. Tehát én azt szoktam csinálni egy-egy ilyen komolyabb tragédia után, vagy a mentőcsapat, ha valahonnan hazatér, akkor én már útközben el szoktam kezdeni beszélgetni a kollégáimmal, kibeszéltetem a problémáikat, mi az, ami megérintette őket, pozitív, negatív oldalon is, és ez már, hogy beszélt róla, ez nagy valószínűséggel már segített. Aztán, ha még az ember hozzá tud tenni, sokszor látnak bennünket katasztrófák helyszínén is mosolyogni, és azt hiszik, hogy ezek bolondok. Pedig nem vagyunk bolondok, nekünk is valamilyen szinten el kell ütnünk ugye azokat a pillanatokat, amikor az ember beleverni a fejét a falba, sírna, hiszen egy gyereknek az elvesztése, amikor az ember ezzel foglalkozik, és ugyanakkor a gyereke van otthon, akkor abban azért lelkileg belehal.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Pecaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörös színű eritrofil. Az albínokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi. 97.5

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönség kedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe.

0: 97.7. Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 75 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik. Y'all ready?

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Óriás rakétát jelentett be Elon Musk.
1: Elon Musk hozta a formáját az ausztráliai Adelaide-ben rendezett nemzetközi űrhajózási kongresszuson, amikor cége a SpaceX ambíciózus terveiről beszélt. Musk nem csak a Marson akart kolóniát létrehozni, szerinte igen időszerű volna már egy holdbázis is, és ha már úgyis óriási rakétát építenek, miért ne lehetne vele a Föld különböző pontjai között is minden eddignél gyorsabban utazni? Mindezt egyetlen rakétával.
0: Musk egy éve ezelőtt is tartott egy beszédet, akkor jelentette be a fenti terveihez használni tervezett gigantikus méretű rakétát. Akkor sokan kritizálták az elképzelést, mert megvalósíthatatlannak tartották. Most a terveket némileg újra gondolták a SpaceX-nél, és egy valamivel szerényebb, de még így is óriás rakétát jelentett be Musk. A méretére utal a neve is, ami amolyan Muskosan csak Big Fucking Rocket. Nyilván így is fog kapni hideget-meleget a terv, de Musk szerint már kitalálták, honnan lenne rá a pénz.
1: A rakéta természetesen teljesen újra felhasználható lenne. A hajtóműve pályára állítaná nagyjából 100 ember szállítására alkalmas kabint, a dolga végeztével pedig leválna és visszatérne a Földre. Az elképzelés legfontosabb része, hogy a rakéta univerzális felhasználású lenne, ezzel kiváltaná a SpaceX összes többi rakétáját, és a földi utazástól a műhold felbocsátáson át a Mars expedícióig mindenre ezt használnák a jövőben.
0: Musk szerint a rakéta maximális sebessége 27.000 km per óra lenne, ezzel pedig a Földön bárhonnan bárhová egy órán belül el lehetne jutni. Egy Párizs-New York út fél óra alatt meg lenne, de még a New York-Shanghai táv is 39 percből kijönne. A Mars utazás is szóba került, Musk szerint 2022-ben már két szállítmányt küldenének a bolygóra, ami még szerinte is ambiciózus céldátum. 2024-ben pedig további 4 útjuk lenne a Marsra, ebből 2 már emberrel.
1: Rakéta után vissza a Földre, most megtudhatod, mennyit fogyaszt széttuningolva a 18 magos Intel Core i9.
0: Az Intel megkezdte az első asztali számítógépekbe tervezett Café Lake processzoroknak és az X299-es high-end desktop platformjához tartozó csúcsközponti egységeknek forgalmazását. A termék ugyan már kapható a fogyasztói piacon, azonban elsősorban a

0: Az elvárhatónak megfelelően igencsak durva fogyasztás produkál, ha istenesen elhúzzák a nótáját. A tesztelés során a biztonságosnak mondható 5,5 GHz-es óra jelen körülbelül 840 wattot fogyasztott az egység, míg 6,1 GHz környékén 1000 wattot kért a tápegységtől.
1: Összehasonlítási alapul a processzor gyári órajele 2,6 GHz, míg a turbó frekvenciája maximum 4,2 GHz. A Zenentech mérései szerint túlhajtás nélkül teljes terhelés alatt olyan 190 wattot fogyaszt a processzor.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. Miért sújt le ránk a kajakóma, és mit tehetünk ellene? Talán senkinek sem kell bemutatni az érzést, amikor egy méretes ebéd vagy vacsora elfogyasztása után leveszi az embert a lábáról a kajakóma. Hiába taglózott már lesz szinte mindannyiunkat, sokszor bele sem gondolunk abban, mi okozza a súlyos energiahiány érzését az étkezéseket követően.
1: A süllyesztő érzéstől meglehetősen nehéz szabadulni, ilyenkor úgy érezzük, a nagy dózisú kávé vagy egy kiadós alvás rászhat fel minket. Pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne, a megoldás viszont korán sem a jó erős főzött kávé jelenti. Az egyik legfontosabb szereplő a szerotonin, az úgynevezett boldogsághormon, amely többek között az agyi ingerület átadásában játszik szerepet, egyben pedig az alvás ébrenlét ciklusért felel.
0: A triptofánban gazdag ételek felpörgetik a szerotonin termelést, így amellett, hogy valóban jó kedvre deríthet minket, ezen ételek fogyasztása egyben komoly álmosságot is okozhat. Tehát néhány nutellás palacsinta valóban kellemes érzést kelthet az elfogyasztásakor, fél órával később hirtelen nagyon fáradtnak érezhetjük magunkat.
1: A tápanyag bevitelének köszönhetően a test többi részének véráramlása lelassul, mivel ilyenkor az emésztőszervek számára szükséges extra energia ellátása a feladat. Ez körülbelül 30-40 perccel étkezés után tetőzik, és legfeljebb 2 óráig tart. Minél többet eszünk, annál jobban csökken a véráramlás, és lassulnak le a folyamatok a test más részébe, amitől fáradtnak érezzük magunkat.
0: De egy rövid séta a friss levegőn jó eséllyel segíthet abban, hogy ne zuhanjunk hosszú időre a párnák közé. Ez ugyanis arra ösztönzi az izmokat, hogy elkezdjék felhasználni a bevitt cukrokat, ami így tompítja a vércukorszint ugrást, így energikusabbnak érezhetjük magunkat. A sétának

0: pedig nem kell sem hosszúnak, sem megerőltetőnek lennie. Egy 5-10 perces normális tempójú gyaloglással már is frissebbnek érezhetjük magunkat.
1: Kutatások is kimutatták, hogy az ebéd után 30 percig tartó erős fénynek való kitettség segíthet a délutáni energiacsökkentés, azaz a kajakóma legyőzésében. Egy Kínában végzett vizsgálat során az ebéd után általában csendes pihenőt vagy rövid alvás időt beiktató személyeket különböző erősségű kék fénynek tették ki, miután elfogyasztották a felszolgált ételeket.
0: A vizsgálatból kiderült, hogy azok, akik erősebb fénynek voltak kitéve, sokkal éberebbek és jobb hangulatban voltak ebéd után, ráadásul a megszokott szúnyogálásra sem volt szükségük ahhoz, hogy energikusabbnak érezzék magukat.
1: Sokan kávéval próbálták magukat kirángatni a lesújtó állapotból, ami ahelyett, hogy segítene, akár tovább rontott a helyzeten. A koffeintől csodát várok, ugyanis belekerülhetnek abba az ördögi körbe, hogy a koffeinre támaszkodnak, hogy ébren maradjanak napközben. A túlzott bevitelettől azonban már éjszaka sem tudnak pihentetően aludni, így délutánra az ebéd elfogyasztását követően még álmosabbnak érzik magukat. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig vihordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt ez a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell vedd.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságod, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eggér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szálfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beletérsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matko Rebeka, Heddik Mira, Virág Halmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Péter Vári Dávid és Török Hiléna.
1: A mai vendégünk az influencer és egyben a ninja, aki sokféle sportot szeretőzi, a kosárlabdától kezdve a futásig. A stúdióban Horváth Balázs.
2: Milyen érzés influencernek lenni?
3: Nem gondolom ezt egy olyan hatalmas nagy dolognak, mármint olyan téren, hogy én nem különböztetem meg most magam attól, hogy én engem több ember követ, mint mondjuk a másikat. Szerintem mindenki egyenlő. Az, hogy én ebben jó vagyok, vagy egész jó vagyok, annak nagyon örülök, de próbálok fejlődni mindemellett. És még az, hogy oda jönnek sokan, és megismernek, és úgymond sztárolnak, és sokszor vagyok valakivel, és oda jönnek, és nem hiszi el, hogy miért kérnek képet, vagy ez is komoly, hogy ez van. És szoktam mondani, hogy hát igen, jelenleg most ez a szituáció. De én inkább azt mondom, hogy egy picit ismertebb vagyok, mint a legtöbb ember, de egyáltalán nem adok ott arra, hogy én most elszálljak, vagy ilyesmi, mert ez még nem jelent semmit. Nagyon jól esik, hogy megismernek, de próbálom a helyén kezelni annyira, mennyire lehet.
1: Mennyire kell kreatívnak lenni a tartalomgyártáshoz?
3: Mindenképp, mert ugye manapság ti ezt nem tapasztaljátok még, mert ti már ebben nőttök fel, de itt mi azért látjuk, hogy mennyire durván fogyasztói társadalmat élünk, és hogyha valaki nem aktív, nem kreatív, nem tud újat mutatni, vagy valami egyedit mutatni, akkor úgymond ez a hálátlan közeg, ez kidobja, és már nem lesz érdekes. Én azt gondolom, hogy aki egyéniség, az önmagából fakadóan kreatív abban, amit csinál. És onnantól kezdve nem kell megerőltetnie magát. De ez látszik is azokon az influencereken, vagy azokon az ilyen jellegű embereken, akik csinálják, hogy egy idő után nekik így lefele íve, vagy nem olyan keresettek, vagy nem olyan jó az elérésük például. Pont ezért, mert valami miatt fellettek kapva, de amúgy meg nem annyira érdekesek, és így szépen leesik az érdeklődés irántuk. Míg mondjuk olyan emberek, akik tényleg önmagukból fakadóan egyéniségek és kreatívak, és merik vállalni azt, amit az elején is mondtam, akkor az érdekes marad végül is mindig, és azt követni is fogják.
1: Hogy befolyásolta az életed az ismertség?
3: Viccesek, érdekes, most nem voltunk, ugye Siófokon letekertünk, meg előtte levő hétvégén is nem voltunk, és most volt először az, mert amit mondtam már, hogy oda-oda jönnek emberek napi szinten, vagy utánam szaladnak képér, ami tök jó, de most volt az ezen a hétvégén, 5 méterenként jöttek oda hozzám, tehát nem bírtam mozdulni, szóval én nyilván élvezem, meg tök jó érzés, de ilyen szinten befolyásolja, hogy nem lehet olyan szinten privát szféra már, akár nyilvánosan, mert látnak, felismernek, bekommentelnek a videó alá, hogy itt láttalak, ott láttalak. Sokszor Pesten járok, és vagyok egy plázában, és a videó alatt megjelenik, hogy láttalak itt.
1: Ugye, te egy TikToker vagy, és körülbelül mennyi időt szánsz erre?
3: Hát azt kell tudni, hogy például ez is ilyen kulisszatitok, de 2-3 nap alatt veszünk fel 30 videót, azért 30 videó, mert ugye egy hónapban 30 nap, jó esetben, vagy 31 nap van, és minden napra legyen legalább egy videó.
4: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Mi az, ami megvan egy jó média szakemberben?
2: Az elején mindenképpen a szorgalom. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Minden munkahely olyanokkal szeret dolgozni, aki látja, hogy ez az élete. Tehát én nálam sok gyakornok megfordult ebben az elmúlt 20 pár évben, akik már konkrétan jönnek oda, ahol én dolgozom. Én láttam már olyan gyakornokot, aki első nap kikóvájgott a vágószobából, és azt mondta, hogy hát az van, hogy már itt 4 órája vágunk egy anyagot, és hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig tart, és hát ez egy kicsit unalmas. Na most én meg azt mondom, hogy a vágás az a világ egyik legizgalmasabb dolga, és hogyha valaki az első nap megunja, akkor ez nem való neki. Tehát mindenképpen először is azt meg kell keresni, most akkor róla, ha például rólatok beszélünk, meg kell keresni magatokban, mi az, ami érdekel. TV, rádió vagy újságírás. Azon belül sport, bulvár vagy hír, egészségügy, ezotéria, meg kell hozzá találni a megfelelő csapatot, azt bombázni kell e-mailekkel, személyesen, telefonon, nem tudom, szeretnénk idejönni dolgozni. Utána, amikor már azt mondja valaki, hogy na jó, gyertek, akkor mindenre nyitottnak kell lenni, sokat kell dolgozni, mindenben kell segíteni, és egy idő után akkor majd rátok bíznak kisebb feladatokat. Hív föl ezt az embert, szaladj ki ezzel, csinálj egy interjút, nem tudom. Ezeket el kell vállalni, ügyesen meg kell csinálni, és egy idő után, persze ezek ilyen több hónap, több éves történetek az életetekben, egy idő után eljön az, hogy na hát akkor, hogyha ti ilyen ügyesek vagytok, akkor most már csinálhatok egyedül is riportot, például itt. És akkor elindul a karrier.
1: Hogyha most újra választhatná a pályát, ugyanezt választanád?
2: Ugyanezt választanám, ez egész biztos. Azt hiszem, hogy ennyi mindent a világról nem tanultam volna meg. Bármilyen szakmát is választok. Ugye, mert az orvos az egész életében műt. Az űrhajós egész életében bolygókat vizsgál. Az ügyvéd egész életében a bíróságon van. De az újságíró az egyetlen olyan, aki minden nap egy kicsit más csinál. Mert az egyik nap elmész és készítesz egy interjút egy űrhajóssal, a másik nap egy ügyvéddel, a harmadik nap egy orvossal, és akkor abba a témába beleásod magad, egy kicsit szakértőjévé válsz. Az egyik nap lemész egy barna szénbánya aljára, mert ott történt valami baleset, a másik napon meg lehet, hogy felültetnek a Real Madrid magángépére, hogy menjél ki és forgasd le a nem tudom kinek az edzését. Tehát én ha így belegondolok, olyan szegénységbe, mint ahol jártam, például Afrikában, amikor forgattam, soha nem láttam. Olyan gazdagságban, amit láttam például Malajziában, amikor ott forgattam, soha nem láttam. És ugyanígy Magyarországon, hogy olyan drámák és olyan szenzációk voltak tőlem nagyon közel, amiket a világ egyetlen szakmájában sem éltem volna meg. Ez a világ legszebb szakmája. Azt gondolom, hogy akinek vannak álmai, és mer azért sokat tenni, szorgalmas, van egy pici tehetsége is, az biztos, hogy ebben a szakmában legalábbis, hiszen ez minden szakmára igaz, biztos, hogy sikeres lesz. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A Sztárban sztárvilága. Rejtelmek és kulisszatitkok a színfalak mögött. Talán gondolkodtál már azon, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban sztárban mi folyik a színfalak mögött?
1: Meg szeretnéd tudni, mi történik a reklámok alatt a stúdióban? Esetleg érdekel, hogyan tudsz részese lenni ennek a csapatnak? Most megtudhatod, ez a műsor nagyon sok izgalmat rejt magában. A stúdióban vannak nézők, meghívott vendégek, versenyzők, hozzátartozói és beépített emberek is, úgynevezett statiszták. Ők azok, akik mindig tudják, mit kell csinálni, mikor kell tapsolni, fütyülni, sikítozni vagy éppen skandálni. Talán meglepő, de van, hogy ők szerepelnek egy-egy produkcióban is.
0: A nézőtéren olykor olyan arcokat láthatunk, mint Tídani, Bruno és Spak, Manuel, Miló, Rácz Gergő, vagy épp az előző évadok versenyzői. A stúdióban érezhetően rövidebbek a szünetek, mint a tévé előtt ülve. A produkciók közti egy-két perces kisfilm alatt kell az előző díszletet el, majd a következőt bepakolni. Ezek a feladatok nagyon fontosak és sok odafigyelést kívánnak. Az adás zavartalansága érdekében előtte többször elpróbálják az adott dolgokat, többek közt a pakolást is.
1: A műsorban általában csak a produkciók mennek élőben, minden mást előre felvesznek és úgy rakják össze a szerkesztők. Nagyon nagy szervezettség van az adások előtt és közben egyaránt. Több százan dolgoznak egyszerre a műsor sikeréért.
0: Na de hogyan lehetsz ennek a részese? Valójában bárki lehet statiszta, aki elmúlt 16 éves. A forgatások késő estig tartanak, és csak egy nagyobb szünet van. Ha eljössz egy ilyen alkalomra, az első a szerződéskötés, ez mindenkinek kötelező. Nagyon fontos, hogy sötét tónusú, csinosabb ruhában légy. Mivel itt dolgozol, ezért fizetést is kapsz.
1: Egy munkához elengedhetetlenek a jó fej, kedves munkatársak, és ezekből szerencsére nincs hiány. Itt megtanulsz olyan szakszavakat is, mint például az ováció, előfelvétel, casting, konf, kis és nagy totál. Ha mindig is érdekelt a média, akkor ez biztosan a te világod.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Te kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, ind

95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Kovács Jászmi, Racadov, Maja Salfjanka és Bali Villő. A következő fél órában szó lesz egy magyar divatsikáról Párizsban, illetve férfiaknak való főbevalóról. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezem Miley Cyrus-tól a Best Persuades.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz, fülbe való pasiknak. Van, aki szerint szexi, karakteres és kifejezetten férfias, mások szerint viszont egy férfin egyszerűen nincs helye. Egy olyan kiegészítő hódít most a férfi divatban, amely eddig leginkább a női ékszerdobozok állandó darabja volt. A karika fülbevaló ugyanis egyre hangsúlyosabban jelenik meg a férfi divatban, ráadásul már nem csak a visszafogott apró változatokról van szó. A Vogue friss trendriportja szerint a 2027-es tavaszi férfi kollekcióban több nagy divatház is megmutatta a saját értelmezését. Van, ahol apró ezüst karika egészíti ki a szettet, máshol egészen látványos, nagyméretű darabok kerültek a kifutóra.
1: Nem.
0: Szereted Palikon a fülbe valót?
1: Könyörgöm, tehát hogy manapság már ne haragudjatok, de rengeteg olyat látok, alias celeb vagyok Mencskinnel, hogy a nők alszanak a földön, a férfiak a matracon, azt nem tudom, láttatok ezt, az ilyen idézőles botrány.
2: Jó, azt mondjuk, igen, azt én is láttam, és az, az mondjuk láttam, az gáz, a gáz. Csajok átadták a fiúknak a matracokat, mert a fiúk nem bírtak a földön aludni.
0: Ugyan már, ennyire nyámnyilát, ez nagyon gáz.
1: Igen, annyi minden ilyen, bocsánat, annyi minden ilyen dolog van, amit így a férfiak átmesznek, és na, tehát, hogy így fülbevaló. Miért fülbevaló? Várjál, nem, hogy
3: ki javítanál itt ezt a riportot? Nem karika fülbevaló, én mindenkin ezt a keresztet, a lógó kereszt.
1: A fekete.
3: Fekete meg ezüst. Tehát, hogy nekem egyik exemnek van a fülébe. És így megkérdeztem tőle, hogy életem, te biztos, hogy nem egy másik nemhez vonzód? Tehát, hogy így nagyon
0: szerintem,
3: fura volt.
0: Szerintem egyébként lehet, hogy én nagyon PC vagyok, de szerintem az a fülbevaló az ennyire nem nagy dolog. Tehát szerintem egy pici fülbevaló, pici karika fülbevaló, vagy piercing, vagy ilyesmi, szerintem az oké, és menő is lehet. De várjál, de egy ilyen nagy karika fülbevaló, azon már azért meglepődnék őszintén szóval.
2: Jó, és tehát
0: olyanokat én szoktam hordani, azon lehet kicsit igen. Én is. Tehát azért nekem annyira az nem imponálna már, de egy pici fülbevaló szerintem az menő.
2: Én amúgy csak ezeket a pici, kis, ilyen kis gyémánt fülbevalókat szeretem, nem az ilyen nagyon nagyokat tudjátok, mert van azért a másik véglet, amikor ilyen nagyon nagy. De szerintem ezek a picik, ezek esküszöm jól állnak pár fiúnak, viszont a karikával én se értek egyet.
1: Nem, én semmiben nem értek egyet, sajnálom. Nem, ez egyszerűen nem. A barátomnak is volt egy ilyen időszaka, ahol bele volt ebbe így hát szerelmesedve, hogy ő szeretne egy fülbevalót is, hogy ez milyen menő, meg funky, meg ilyenek. Nem kellett csak, hogy lebeszéljem. Tehát, hogy mondtam neki, hogy ilyen nincsen, mondom, nem vagyunk itt semmilyen díszkiállított darabok, hogy neki fülbevalója legyen.
0: Mire nagyon nem, nagyon ellenzed a férfi fülbevalót.
1: Én ezt nem bírom, tehát nekem legyen fülbevalom, de neki könyörgöm, ne.
3: De nekem, én ugyanígy, tehát ránézek egy férfire, fülbevalója van, nekem az már red flag, nem köszönöm. De például egy nyaklánc, vagy egy gyűrű, az annyira nem zavar.
1: A páromnak is van, vettem neki is, én is vettem neki medált.
3: Én esküszöm, szeretem, tőle például, amikor megöleled a párodat, és akkor felötted így pirizgálni, hogy hívják át a nyakláncet, és az amúgy, én azt így nagyon szeretem.
1: Én is, nekem is ugye a páromnak van, de ez nem ilyen, tehát mint ilyen vékony női nyaklánc, hanem rendesen egy ilyen lánc, és azon van egy gravírozott medál, amin az én kézírásom van.
0: Ez szuki, amúgy. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, most pedig menjünk tovább Kendrick Lamar és Cézé közösével a Luther-rel.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Magyar divat siker Párizsban, Szegedi Kata pulcsiába szeretett bele a világhírű énekesnő. Szegedi Kata párizsi pop-up üzlete a Párizsi Divathét alkalmában nyitotta meg kapuit a divatrajongók egyik kedvenc környékén, a Marais negyedben. Bár az üzlet hamarosan zárja kapuit, de mielőtt ez megtörtént volna, még Rosalia, spanyol énekesnő dalszerző gyorsan megleste a kínálatot és nem is távozott üres kézzel. Közös fotó is készült róluk.
1: Amúgy ez milyen jó már, hogy az ilyen magyar márkák, magyar dolgok milyen messze jutnak el.
0: Igen, ilyen világszintű dolgok.
1: Tudjátok, hogy van egy hölgy TikTokon, valami ilyen, tudjátok, van az a kristál, nem tudom, hogy mondják angolul, de amikor ilyen kis köveket ragasztanak mindenféléhez, tudjátok. És van egy hölgy TikTokon,
0: aki... Ilyen bidázling, azt szokták
1: mondani. Igen. És van egy hölgy TikTokon, aki poharakat csinál, ilyen szopókás poharakat, tudjátok. És az ő pohara, az eljutott a Jennifer Lopezhez, mert csinált egy ilyen arany poharat, és rájött, hogy J-Lo. És a koncertjén oda nyújtotta neki, és rengeteg azóta nagyon, mai napig viszi magával azt a poharat, és most Zara Larsonnak is csinált, amikor itt volt a szigeten, és ő is viszi most mindenhova azt.
2: De és az is láttam is ezt a posztot, igen, ahogy így fotózkodott.
1: Azt szerintem az ilyen Blik, meg az ilyen hírportálok is lehozták.
0: De egyébként ez nagyon menő. Most képzeld el, hogy ilyen, nem tudom, van egy ilyen kedvenc előadod, vagy itt tudom én, és kitalálsz valamit, valamilyen, nem tudom, ruhát, valami használati tárgyat, ilyesmit alkotsz, és akkor odaadod neki, és ő meg azt ténylegesen használja, és tetszik neki. Az milyen lehet már, hogy ilyen valaki, akit így imádsz, az annak tetszik, amit alkottál.
1: De
0: ez annyira jó.
1: Talán a Super Bowl-on lépett fel a Rihanna.
2: Igen.
1: Milyen kesztyű volt rajta? Az is valami magyar kesztyű volt, magyar ember által csinált
2: kesztyű.
1: Ilyen jó, tudjátok olyat, amit a izéba volt, ilyen tudjátok, ilyen jó fajta kertész kesztyű.
2: Értem.
1: De amúgy egy szép bőrpiros kesztyű volt rajta.
2: De én amúgy nagyon tisztelem azokat, akiknek sikerült tényleg így kijutni külföldre alapból, mert ez egy nagyon nehéz dolog. Alapból már Magyarországon is nehéz befutni, ha ilyen kisebb céged van, mert én nagyon sokat látom

0: így a social médiában, hogy vannak ilyen kisebb cégek, akik így próbálnak, hogy nem tudom, ruhákat készíteni, ilyen különlegesebb dolgokat, amire szerintem amúgy van is kereslet, mert nem tudom, én amúgy se szeretek ilyen nagyon-nagyon hétköznapiasan öltözni. Szóval, mert mindenki...
1: Igen, ilyen saját stílusodban.
0: Mindenki fehér póló,
1: én egyébként mindenkit, aki mondjuk
2: de elmondanám, hogy fehér pólóban és farmer nadrágban ülök most.
1: Most végignéztél, Mirán? Jó, oké, akkor ebben nem akarok lenni.
2: Hát szép, mondhatom.
3: Jászmin, mi tudjuk, hogy nem kedveled a Mirát, de azért egyébként nem kell kinyilvánítani. Meg most én nekem annyi a különbség, hogy nem fehér póló, hanem vörösbe vagyok, tehát hogy most mi bajod van velem?
1: De nem, amúgy ez nem igaz, mindenki szeretné.
0: Igen, nem ezzel van a bajom, hanem csak, hogy így már sok mindenkin ezt látom. És akkor én már nem akarom ezt felhúzni.
2: Hát ez szerintem nem mented a helyzetet. Nem mented a helyzetet. Én nagyon szívesen hordanék, nem tudom, hogy ismeritek-e a hölgyet, a kerényi virágtáskák, azok olyan gyönyörűek, és annyira szeretnék egy összeset.
0: Én nem a táskáit szeretem, de amúgy nagyon szépek, hanem csinált egy ilyen bőrcsekit, meg ő csinál ruhákat is.
2: Igen,
0: és
2: azok is nagyon
0: tetszenek. Csak hát mennyibe kerülhet egy?
1: Hát ezek a kézműves termékek nem olcsók, de megérik az árukat. Most viszont érkezel Raytől a Where is my husband?

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.

97.5 Táskarádiót te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Sarfianka, Bali Villő, Hedrik Mira, Rocanov Maja és Kovács Jázmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy spanyol falvak 15 milliót adnak magyaroknak, valamint, hogy a kutatók szerint el kell felejteni a napi 10 000 lépést. Azonban előtte hallgassuk meg Coldplay és Pneu közösét, az All My Love-ot.

0: 97.5 a Táskarádiót, te is beleférsz. A kutatók azt mondják, hogy felejtsük el a napi 10.000 lépést, ugyanis az eredmények alapján egy bizonyos, a 10.000-es célnál alacsonyabb napi lépésszám már jelentős egészségügyi előnyökkel társul a nagyon alacsony aktivitáshoz képest. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy innentől kezdve felesleges többet mozogni, a magasabb aktivitásnak továbbra is lehetnek további előnyei, és az intenzivitás, az életkor, az általános egészségi állapot, valamint az egyéni körülmények is számítanak.
1: Ti szóval mennyit szoktatok lépni egy nap amúgy körülbelül?
0: Fogalmam nincs, hogy őszinte legyen.
2: Egész nap lépcsőzök, emberek.
0: Hát
2: egész nap lépcsőzünk. De egyébként nekem régen volt ilyen lépésszámláló óram, ilyen okos óram, ami egyébként még most is megvan, az az egy gond van vele, hogy elszakadt a pántja. Szóval így nem tudom most már hordani. Úgyhogy most már nem tudom, de egyébként az átlagba, így suliba menet jövet, meg az itt mászkálok felele, meg ilyenek, az átlag egy nap ilyen 8000 lépésem, az megvolt egyébként.
1: Nekem amúgy, én szoktam nézni, nekem olyan 6000 és 8000 között szokott lenni, hogyha nem megyek edzésre. Ha megyek edzésre, akkor olyan 15000.
3: Én az a baj, hogy mióta megvan a jogosítványom, azóta nagyon
1: eltúnyultál.
3: Hát nagyon, meg amúgy meg rohadtul nincsen időm se. Szóval, hogy így pontosan hazaérek, és már mehetek is edzésre. Szóval, hogy nincs időm az, hogy én elbiciklizek, mert én régen rengeteget bicikliztem edzésre. Az egy tóker kb. Oda-vissza.
2: Hát egyébként, ja, hát egyébként tőletek igen, az biztos, hogy sok.
3: Igen.
1: De amúgy én nekem a telefonom számlája van egy olyan alkalmazás, hogy fitness, azt hiszem.
2: Ja, igen.
3: Nekem is van ilyen egészség, és most megnéztem, hogy 1854 lépést tettem ma meg.
1: Én is azt nézem.
2: Jó, de ugye amikor nincs nálad a telefonod.
3: Igen. Igen, én 1500-at. Az nagyon kevés.
2: Igen, de szerintem annál többet is léptünk.
3: Jó,
2: amúgy.
3: Szerintem is, mert nincs mindig nálunk a telefon, szóval ez teljesen más.
1: Szóval én is kíváncsi vagyok, megnézem én is, hogy mennyit léptem.
2: De egyébként most ez a hír, hogy, csak közben még megkeresed, ez most azt mondja, hogy akkor 10.000 lépésnél kevesebb is elég, hogyha intenzívebben mozogsz. Tehát mondjuk, hogyha nem 10.000 lépés,
3: hát igen,
2: sétálsz,
3: nem
2: hanem mint amit 5.000
3: futsz.
2: Tehát, hogy ilyen aktívabb?
0: Nem feltétlenül, azt jelenti, hogy nem kell 10.000-et lépni, hanem elég mondjuk 8.000.
3: Nem muszáj, igen. Viszont, hogyha 5.000-et lépsz, akkor nyilván ne várd azt a változást, mint hogyha 10.000-et lépnél egy nap.
1: Ha várjátok, megvan itt. Én 1210 lépést tettem ma. 0,86 kilométer. De hát nem volt nálam.
3: Én 1,5 kilométert.
2: Ja, ezért jó az okos óra, mert az ilyen mindig rajtad van, és az így egyébként
3: igen,
2: elég
3: mert
2: pontosan
3: az
2: méri.
3: Nincs nálad azért
1: meg
3: minden egyes pillanatban.
1: Ahhoz képest, igen, hogy igen. Kora reggában azért az 1210 az nem rossz. Még ma egy csomót behozhatok.
2: Hát persze, egyébként simán.
3: Ez mondjuk jogos, még lépcsőzöl egy-kettőt, aztán tökéletes
1: hát
3: lesz.
1: Hát igen.
0: Minden esetre ti mozogjatok sokat, most pedig hallgassuk meg Ariana Grande-től a Hey That I Made You Love Me-t.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Spanyol falvak 15 milliót adnak magyaroknak is, ha ott vesznek házat. A spanyolországi La Rioja tartomány akár 40 ezer euróval is költözésre ösztönöz azért, hogy megakadályozza a kisebb településeinek az elnéptelenedését. A Revive nevű program 18 és 45 év közötti magyar állampolgárok is pályázhatnak, mivel a jogosultak között az Európai Unió tagállamainak állampolgárai is szerepelnek. A pályázóknak jövedelmi feltételeknek is meg kell felelniük. A háztartás éves bevétele nem haladhatja meg a Spanyolországban több állami támogatásnál is használt jövedelmi referenciaérték, az iPrim 6-szorosát. Ez 2026-ban évi 43.250.400 eurós, vagyis körülbelül 17,2 és 20,1 millió forintos jövedelmi határt jelent. A megvásárolt vagy megépített ingatlannak a pályázó állandó lakhelyévé kell válnia, a vásárlást követően legfeljebb 3 hónapon belül be kell költöznie.
1: Költöznétek ide?
2: Igen, én költöznék, menjünk, irány Spanyolország, La Rioja.
1: Azt azért vegyétek bele, hogy itt azért nagyon-nagyon kis falvakról van szó, hogyha igen, ott a felem elnéptelenik. Szóval azt, hogy ilyen 10 laknak egy faluban, és akkor költöz oda, ahol nincsen se bolt, se semmi, csak élsz ott a csirkékkel.
0: Ráadásul, hogy nagyon-nagyon messze van.
3: Nekem még jobban tetszik, tehát, hogy ilyen kis
0: nagyon stávon mindentől.
1: Nem amúgy.
0: Egy hegyre fel tényleg, azt mesélted
1: egyrészt
0: is.
1: Igen, másrészt nekem Spanyolország túl meleg lenne. Hihetetlenül meleg. És a másik pedig, hogy igazából nem lenne ott semmi körülöttem, és emberek így is lennének, szóval nem az, hogy vagy tök egyedül akarok élni, vagy olyan helyen, ahol van minden, ami nekem kell.
3: Hát egyébként ez így
1: érthető. De az, hogy 10 emberrel együtt éljek ott a csirkékkel, akkor az semmelyik sem jó.
2: Én hogyha 10 egyébként... csirke van csak, és te vagy egyedül, te és emberek
1: a
2: nincsenek.
1: Nem szeretem a csirkéket.
0: A Jankának ez nem megfelelő.
3: Nekem egyébként is a spanyol nyelv nagyon tetszik, és én tökre szeretnék megtanulni spanyolul, és én gondolkodtam azon, hogy bár tanulni nem feltétlenül akarok külföldre menni, viszont tök jó lenne egy pár évet valamilyen országba élni. Igen. És nekem Spanyolország pont tökre szimpatikus, úgyhogy nekem egyébként tetszik. Tetszik
2: jó,
3: ez a kis
2: pályázat.
3: Kis pályázat.
2: Amúgy betöltem a 18-at, és pályázok rá, mit szólnátok?
4: Én amúgy, hogyha már Spanyolország, akkor én már így Valenciába költöznék. Nekem az így nagyon.
1: Mindenkinek megvan szerintem a saját kis
3: egyébként igen, biztos.
2: Magyarországon belül ti hova költöznétek amúgy?
1: Magyarországon belül kívül.
4: Hát jaj, amúgy én tényleg vagy Szeged, vagy Pécs, mert ezek nagyon szimpatikusak.
2: Én is Szegedre.
0: Én Szegedre, vagy később Budapestre is.
3: Ó, mindenki Szeged. Én költözés szempontjából nem tudom, mert én pár évet laktam, egy vagy két évet laktam Budapesten, és azon kívül meg vidéki gyerek vagyok, és én nagyon szeretek vidéken lakni, úgyhogy én valószínűleg maradnék vidéken, úgyhogy igen.
0: Én amúgy ott is maradnék, ahol most lakunk, Gártonyba.
3: Igen,
0: az tökéletes távolságra van Székesfehérvártól, meg Budapesttől is.
3: Igen,
2: de Székesfehérvár is jó. Távolságban van minden.
4: Ugye, tudod, hogy Pesten kívül minden másik város vidék.
3: Hát nem gondolom a nagyvárosra, nem mondanám azt, hogy vidék.
4: De a pestieknek minden más Pesten kívül vidék.
3: De a pestieknek én még nem vagyok pesti.
2: De mi Fehérváron vagyunk, és ez egy fehérvári rádió.
0: Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti bevállalnátok-e ezt, vagy esetleg, hogy hova költöznétek. Azonban előtte hallgassuk meg Jungle-től a Beckons.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 7 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.

97 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfianka, Bali Villő, Kovács Jázmin, Rocanov Maja és Hedrik Mira. A következő fél órában szó lesz arról, hogy Árpa Attilak Shakespeare-ből tartott külön órát Zsigmond Ankinak, de messziről kellett kezdenie, és arról az öt mondatról, amivel mágnesként vonzott be a jó dolgokat, de előtte hallgassuk meg DJ-tól az Endo.

0: 95.7 a Társkrádió, te is beleférsz. 5 mondat, amivel mágnesként vonzod be a jó dolgokat. A szakértő szerint a nem tudom megtenni helyett a bármit megtehetek, amire elhatározom magam, a soha nem fog sikerülni helyett a megteszek minden tőlem telhetőt, és az elég is. A nem tudom hogyan helyett pedig a kérhetek segítséget, hogy megtudjam kijelentés, fejleszti az önbecsülésedet. Ugyanígy a nem fog működni gondolatát, a minden pontosan úgy fog működni, ahogyan kell mondatra, a félek a kudarctól, aggodalmát pedig az izgatottan várom, hogy kipróbáljam állításra cserélve, azonnal növelheted az önmagadban vetett hitedet. Teszteljétek le magatokkal, és én nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, hogyha gondoljátok, akkor tényleg teszteljétek le, hogy egyszer mondjuk, nem tudom, neki látok tanulni, mert biztos, hogy nem mindenki szívesen tanul mindig, és így ahelyett, hogy fú, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, próbáljátok azt ki, vagy ez amúgy igaz lehet munkával is, hogy próbáljátok azt ki, hogy fú, oké, én ezt most meg fogom tudni csinálni, és akkor utána pedig, nem tudom, jutalomban nézek egy filmet, vagy nem tudom, sütök egy sütőt.
1: Én az edzéssel vagyok így, vagy hogyha versenyem van, hogy például ugye ott 2000 méteres távok vannak. Igen. És azért az nem könnyű így levezni, és hát mindig ott vagyok előtte, hogy jó, menni fog, meg tudjuk csinálni, utána amúgy is eszünk egy hamburgert, egy fagyit, vagy valamit, és az ilyen jutalom, hogy nem az számít, hogy hányadik leszel, vagy hogy tényleg, igazából csak, hogy...
2: Helyezésem, hogy mindent beleadtál.
1: Igen. Hanem, hogy mindent beleadtál, és a te maximális erőddel vitted végig az egész versenyt.
0: Ez így van.
2: Hát én alapból úgy állok hozzá ehhez. Őszintén szólva, én például azt, hogy minden pontosan úgy fog működni, ahogyan kell. Én azért nem szeretem, vagy azért nem mondanék ilyet magamnak, mert hogyha így kitalál magamnak, hogy jó, nek így kell történni, és így fog történni, és ha mégse úgy történik, akkor engem az nagyon-nagyon-nagyon ilyen idegesít, ingerel. Ha meg úgy vagyok vele, hogy jó, oké, ez az elképzelés, aztán meglátjuk, hogy lesz, akkor ha úgy lesz, örülök, ha meg nem úgy lesz, azt is el tudom fogadni, de ha nagyon befixem, hogy ez így fog történni, mert így kell neki, akkor engem az idegesít, és attól rosszul érzem magam, de attól függetlenül meg egyébként is ilyen pozitívan állok hozzá, szerintem úgy kell.
1: Na, meg ugye ugye amik elhangzanak tőlünk dolgok, ugye azok kikerülnek az univerzumra. Tudjátok, hogy egyébként én egy ilyen eléggé spirituálisan gondolkodok, meg így élem az életemet.
0: Anyukám is mindig ezt mondja, hogy amit kimondunk, az kikerül az univerzumba.
1: Amit kimondunk, az kikerül az univerzumba, és ő azt eldönti, hogy ő azt hogyan fogja alkalmazni. Na most a tagadó szó, hogyha benne van egy mondatba, akkor ez olyan, mint hogyha meg se lenne. Tehát például ez a... Most mondok egy példát, hogy nem akarok többet dohányozni. Ezt engedd el. Mondd azt, hogy leszeretnék szokni erről.
0: Vagy le fogok szokni erről,
1: és akkor az úgy már is egy jobb, és már is egy pozitívabb gondolkodás lesz. Tehát, hogy mindennek, amit te kimondasz, és kikerül az univerzumba, annak hatása lesz egy idő után erre.
2: Hát meg a belegond egész máshogy hangzik, hogyha azt mondod, hogy te valamit meg akarsz csinálni, vagy az, hogy valamit nem
0: persze
2: akarsz. Azért, ha akkor is, hogyha egy rossz dologra mondod azt, hogy te azt nem akarod, akkor is az olyan negatíva hangzik. És hogyha meg átforgatod egy pozitív dologba, hogy ezt akarod csinálni, így akarsz leszokni, az mégiscsak jobban hangzik úgy.
1: Nekem pont mondta az egyik ismerősöm, hogy amúgy olyan szó úgymond nem létezik, hogy nem. Szóval, hogy próbáljam meg úgy használni a dolgokat, hogy nem rakom bele azt, hogy nem, mert hogy ilyen nincsen.
0: Én pedig azt kívánom nektek, drága hallgatók, hogy ti is ezeket alkalmazzátok, és nektek se létezzen az a szó, hogy nem. Most pedig hallgassuk meg közösen a Nutshuttle, a Talk

0: 95 a Task Rádió, te is beleférsz. A Hamlet az nem valami kaja. Árpa Attila Shakespeare-ből tartott külön órát Zsigmond Anginak, de messziről kellett kezdenie. Zsigmond Angi és Árpa Attila különös irodalmi jelenete a Celebb vagyok, ments ki innen című műsorban nem csak a nézőket szórakoztatta, hanem egyúttal bepillantást engedett abba is, hogyan találkozik a popkultúra az irodalom klasszikusaival. Nem lejáratni akarlak, hogy mit nem tudsz, hanem az ellenkezőjét. Tehát arra gondoltam, hogy ezt helyre is tudjuk hozni, csak egy pár dolgot kell megtanulnod. Kezdte Árpa, majd rátért a világirodalom egyik legismertebb idézetére. Lenni vagy nem lenni? Hamlet. Hallottál róla valaha? Angi válasza azonban mindenkit meglepett. Figyeljetek, készüljetek fel. A Hamlet az nem valami kaja? Árpa Attila arca ekkor mindent elárult, a mosoly azonnal leolvadt róla, és csak annyit mondott. Jó, kicsit hosszabb lesz a beszélgetés, mint gondoltam.
1: Ez amúgy nagyon durva.
2: Akkor az omeletre gondolt?
1: Hát gondolom.
0: Szerintem igen, de ez...
1: De ő hamlettet teszik renkelente.
2: Ó, nyami. Lehet finom kis. De finom lenni, vagy nem
0: amúgy
2: lenni.
0: Amúgy annyira durva, hogy mennyire... Tehát, hogy ezzel a telepséggel az észt nem osztogatják, azt tudja, ezt szerintem már mindenki tudja. De viszont én nem akarom bántani ezt a lányt, de biztos ti is láttátok, mert szerintem mindenki látta az 1 kg tól, 1 kg téglának az esetét, amit volt, hogy megkérdezték a lánytól,
1: ez
0: hogy...
1: Ez nagyon fárasztó volt.
0: Hogy hát, hogy melyik nehezebb, ő meg azt mondta, hogy ez becsapós kérdés, tehát akkor az 1 kg-tól nehezebb. Na mindegy, vagy hogy...
1: melyik
0: hónapokban van 28 nap, majd Máltig állította, hogy a február, de hát mindenki tudja, hogy minden hónapban 28 nap van. Úgyhogy ez egy nagyon kemény hát adás volt.
1: Megkérdezték azt is, nekem ez nagyon berögzült, hogy mennyi egy tucat? Azt mondja, hát sehány, mert az egy tucat.
0: Jaj, igen!
1: És igen, néztem a tévét, mondom, uha, ez kemény.
0: Uha. Ja, meg volt még egy, de nem is tudom már, hogy mi volt, de az is valamilyen találós kérdés volt. Szóval, hogy annyira számomra így ültem a tévé előtt, és így lesült az agyam konkrétan, hogy vannak ilyen emberek, és ők éppen most a tévébe degeszre keresik magukat, én meg itthon ülök, érted, aki tanul.
1: Tanulsz, igen.
0: Tanulok, és én is ilyen pályára szeretnék menni, de remélem én is degeszre fogom magam keresni, csak én egy fokkal okosabb leszek.
1: Amúgy nagyon sokan, akiket beválogatnak ilyen szakmákba, azok nem a szakmában végeztek.
0: Igen, tehát, hogy csak feltöltöttek egy TikTok videót, hogy nem tudom, híres lettem, és akkor haha, tényleg híres lett, és akkor beválogatják az ilyen. De amúgy alapjáraton szerintem ez a tele vagyok mencskén, ebben a legtöbb ember ilyesmi. Ilyen kaliberű, ilyen nem szakmán végzett ember.
1: Hát nem, meg ugye ez nyilván olyan is, hogy innen nem feltétlen olyanokat válogatnak be, csak olyanokat, akik híresek.
0: Igen.
1: Nem akik nagyon sok dolgot letettek volna az asztalra, hanem
2: hát meg,
1: akik
2: hogy
1: most
2: olyan embereket, akik műsort csinálnak.
0: Igen.
1: Ja, hát nyilván, direkt ez a szándékuk.
0: Kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen véleményetek maga a műsorról és erről a Zsigmond Angi jelenségről, úgyhogy írjátok meg nekünk. Viszont most hallgassuk meg Disclosure és Lynn Thomas közösét, a Deepert, itt a 97.5.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen. Derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.

Kedvéért a Táskarádiót, te is beleférsz. Ez itt a Becker. A mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Heldink Mira, Kovács Jászmin és Rothanov Maja. Az utolsó fél órában arról lesz szó, hogy egy 5 éves kislányt adtak fel postára, és a bélyegét a ruhájára ragasztották, majd arról, hogy Madonna 23 év után ismét fellépett a Video Music Awards-on, ismét nem okozva csalódás. De most következzen Time Impala-tól a Loser.

0: 97.7 Rádió, te is beleférsz. Madonna 23 év után ismét élőben lépett fel a Video Music Awards-on díjkiosztó gála színpadára, és természetesen ezúttal sem bízta véletlenre a hatást. A 68 éves világsztár díva olyan merész összeállításban jelent meg, hogy a közönségnek egyebárként esett le az álla. A pop királynője fekete testhez simuló blézerben robbant be a színpadra, ám nem sokáig maradt rajta a ruhadarab, hamarosan megmutatta az alatta viselt merész, mélyvörös szetet, amelyhez fűzős részletekkel díszített bőrhatású darabot és combig érő fekete csizmát választott. A legendás díva ráadásul nem véletlenül tért vissza ilyen látványosan, az idei díjkioszon 13 jelölést is kapott, ezzel ő volt az éve legtöbb kategóriában jelölt előadó. Végül elnyerte az év női előadójának járó elismerést, amelyért több híres énekessel is megküzdött. De most nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem egy 68 éves, Miért hord ilyen ruhákat?
1: Én is láttam a képet, és
0: én nem láttam, és nem is akarom.
1: Durva.
2: És nem is akarom.
1: Hát alapból az a zakó is, az kb. Pont, hogy eltakarta a dolgokat. Szóval, hogy...
3: És aztán azt még le is vette.
1: Igen.
3: Szép munka.
1: És egy ilyen hosszú ujjú, ilyen bőrhatású...
3: átlátszó.
1: Nem, amúgy nem átlátszó.
3: Legalább akkor nem átlátszó.
1: Nem átlátszó, de például így le van vágva, szóval olyan amúgy, mint egy fehér nemű, egy ilyen hosszú ujjú fehér nemű.
3: Az azért kemény. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy szerintem egy bizonyos határig mindenki úgy öltözködik, ahogy akar, mert hogy ez azért egy önkifejezés, hogy te hogy öltözködsz. De azért mindenki tudja már korának megfelelően öltözködni. Mert, tehát, hogy azért ez szerintem is erős, meg vannak határok, nem véletlenül nem lehet fürdőruhába bemenni étterembe. Tehát, hogy...
1: Meg amikor már 68 évesen így próbálsz ilyen fiatalosan öltözködni, az már nem biztos, hogy jól fog kinézni, azért ezt
3: szinte biztos, hogy nem
1: kell venni. Hát, meg attól, hogy még színpadon szerepelsz, azért az teljesen más. Ugye ott teljesen más ruhákba lépsz
3: fel. Igen, ott azért szoktak ilyen extrábbakat, meg minden, de azért...
2: Oké, de 68 évesen?
3: Azért ez így is...
2: Nem azt mondom, hogy otthon kába menjen el, de azért egy kicsit többet takarjon el.
1: De például erre vannak a stylistok. Szóval, hogy azok direkt olyan ruhát szereznek, ami így ápol és eltakar, és így szép vagy benne.
3: Igen, meg szerintem, nem tudom egyébként, nekem valahogy... így Madonnáról az a benyomásom, hogy ő nem azért hordja ezt, mert fiatalos akar lenni, hanem hogy ilyen menő, meg hogy ilyen nagyon white girl, hogy ilyen
0: Én arra gondolok, hogy a Madonna régen is azért elég kihívó ruhákat visel.
3: Igen, igen.
0: Tehát, hogy például ott van a nem is tudom melyik videoklipjében, ahol ez a 80-as évekbeli ilyen jóga, nem tudom, ilyen ruhát hordott, mint hogyha fürdőruha lenne.
3: És lehet, hogy tudom, melyikre gondolsz, ilyen rózsaszín, nem?
0: Igen, tudom.
3: Tudom, melyik, igen.
0: Na, és szerintem ő próbál abba az énjébe maradni, csak azt nem realizálja, hogy abból az énjéből már kiöregedett.
1: Igen, tehát, szóval hogy, így hogy a tényleg... 70 év közelében már nem ilyen ruhákat kellene viselni.
0: Én azt javaslom, mindenki öltözött a saját korának megfelelően, viszont most menjünk tovább. Artemis, I like the way you kiss.

0: Alright. 95.5-es rádió, te is beleférsz. Egy elég régi hírt hoztunk nektek el, 1914-ben jött ki ez a hír, ugyanis egy 5 éves kislányt adtak fel postára, a bélyegeket pedig a ruhájára ragasztották. A postai nyilvántartásban a kislány súlya is szerepelt, 48,5 font, ami 27 kg-nak felel meg. Ez éppen a csomagokra akár érvényes 50 fontos súlyhatár alatt maradt. May a vonat postakocsijában utazott, ahol a leveleket és csomagokat szállították. De nem maradtám egyedül, Leonard Mohel, a vasúti posta alkalmazottja kísérte. Mohel az édesanyja rokona volt, Lewistonban a postai alkalmazott nem csupán leszállította a kislányt a vonatról, hanem a nagymamájához hozzá is kísérte. Az ezt követő incidens után februárban közölték minden egyes hivatalokkal, hogy embert nem lehet küldeményként feladni.
1: Ezt azt hittem, hogy ez logikus. Azt hittem, hogy ez egy ilyen alapvető tudás, hogy embert ne adj fel.
0: Úgy néz ki, 1914-ben még nem ez volt a gondolkodási rendszer.
2: Ja, hát meg akkor egyébként, tehát hogy először én azt gondoltam, hogy, tehát hogy feladták a kislány postán, ugye azt így nem tudom úgy képzelni az ember, hogy akkor nem tudom, bedobozolták, vagy bezsákolták, aztán izé elküldték postán, és ez így nézze, hogy hát ez elég egyértelmű. De ha megnézed, ugye ők az volt, hogy vonat, tehát a vonatnak a postakocsijába utazott. Tehát valójában azzal játszották ki, hogy ne kelljen jegyet venni, hogy feladták a postának is lányt, és gondolom így úgymond olcsóbb volt a vonatjegy. De és így már de jobban értem.
0: Miért a ruhájára? Én akkor már inkább a homlokára ragasztottam volna.
2: Én csak a homlokára ragasztottam
0: most
2: volna.
0: Most olyan rosszul érzem magamat, mert érted, hogy tudom, hogy feladtak egy kislányt, érted? 27 kiló volt a csaj.
2: Sőt, 22 csak.
0: Igen, ezt mondom, 27 kiló volt a csaj, tehát hogy ez szerintem valami 5 éves kis csajka lehetett. Hát, mi azzal foglalkozunk, hogy hova ragasztották a bélyegét?
2: Hát konkrétan egy 5 éves kis csaj, de hát... Ja, meg amúgy belegondolsz, a vonatjegyet nem akarták kifizetni, de a csomagküldésnek a díját azt viszont kifizették. Tehát nem rakták fel csak úgy a kislányt, hanem inkább elküldték postán. Á, jegyet nem veszünk, de a posta csomag az oké is.
0: Én esküszöm, megkeresem ezt a mély nevű csajt, már mondjuk szerintem már meghalt lehetséges. Most így ránéztem megint a dátumra.
1: Ja, igen, ezek óta.
0: Időutazás, ki nem hallott még ilyenről? Na, visszamegyek időbe, és kikérdezem egy interjúra, majd visszahozom ide a jelenbe, és látom nektek itt élőbe, mit szóltak hozzá.
2: Tehát visszahozod ide interjúzni?
0: Nem, elviszem a felvevő készülékünket a moldba. Ott felveszem.
2: Ja, hogy az interjút hozod vissza. Azt hittem, a kis csajt hozod vissza az időbe, mondom, szegény,
0: traumatizáljuk. Biztos, hogy ebben feladták postára, az elég trauma volt neki. Nem kell még időt utazni is. Szóval a tanulság az, hogy ne mondogassátok egymásnak, hogy feladlak postát, mikor mérgesek vagytok, mert mint hallottuk, lehetséges. Minden esetre is mi most elköszönünk, akik az utakon vannak, azok vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan. Az irodában ülőknek pedig kitartás, mi megyünk iskolába, a Sabrina Carpentertől a vendégjüget hatot hallgatva.

0: 8 óra.
1: Hírek a Táskarádióban.
2: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki. Ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Made of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 a Társkereskedelmi Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarf Janka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő Nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Keiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: Társkarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness Rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, a továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébrenmaradás rekordját, amivel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kéz szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.
3: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kurusz Regina és Dukai Alexandra. A házi macska a legvérengzőbb macskafajta. A házi macska ugyan a legkisebb termetű macskaféle, mégis a legvérengzőbb. Mivel termete kicsi, könnyen rejtőzködik és lesből támad. Látása éles, és a sötétben is lát. Szaglása kifinomult, és hallása túlszárnyalja a kutyákét is. Éles fogaival a csontot is könnyen elrágja.
1: Bár nem sokan gondolnák, de a macskák nem csak ölbeülő szörgombócok, hanem nagyon jó vadászok is. Emellett nagyon intelligensek és könnyen taníthatóak. Dorombolásuk pedig egyes kutatások szerint gyógyító és nyugtató hatású. A kutyákhoz hasonlóan pedig ők is képesek érzékelni és látni a természet feletti dolgokat.
0: Tartásuk. Mint azt mind tudjuk, a macskák háziállatok, de hasznunk is van belőlük, mivel megfogják a rágcsálókat és bogarakat.
1: Mivel könnyen tanulnak, pár nap után már alomba végzik a dolguk. Etetésüknél pedig azt ajánlják az orvosok, hogy inkább többször kevesebbet, és ne csak száraz tápot kapjanak.
0: A jutalomfalat adott, nem kötelező, de ha adunk nekik, nem szabad, hogy túlzásba vigyük. Az ajánlott mennyiség a termetőtörés súlyától is függ, de a legtöbb macskánál 3-4 az ajánlott. Hőmérsékletüket és lázukat az orruk megfogásával nézhetjük meg. Ha hideg és nedves az orruk, akkor minden rendben van velük, ellenben ha száraz, az sem biztos, hogy rossz. Mivel ha mély alvásból kelnek fel, az orruk száraz és nagyjából 20 perc, mire visszahűl.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
1: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdhetek ásatás, de fogtok?
2: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza nagy Feldem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőséget biztosított arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ott amúgy jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
3: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
2: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykori várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
4: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
2: Hát igazából mindig izgalmas bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
5: Mekkora a régi Székesfehérvárnak a területe, ahol még találhatóak a maradványok?
2: Maga mai belváros, az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett. Tehát az is még anno a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
6: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
2: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nemrég hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
1: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
2: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumban, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
0: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találták meg egy ásatás során?
2: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza nagy Feldem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne? 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csoda szép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet tovább fokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mély fúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feszülő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, joditban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kis és szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk, ha te lennél Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így... Jó, hát most ez egy kandi kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt. Tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell. Ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni. Meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből. És esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
0: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korrepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
0: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
2: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
2: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
0: Szoktál izgulni fellépések előtt?
2: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
1: Milyen érzés a közönség előtt állni?
2: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy... egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: A kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron 1 felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyikőjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától 6:30-ig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:30 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6:00 nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Vampire Blog című mondhatni világhírű sorozat rengeteg dologban eltér a könyvben olvasható dolgoktól, szóval elhoztam pár jelentős különbséget. Az eredetiek. Az eredeti család talán a legeltérőbb az összes karakter közül. Például a könyvekben Klausnak nincsenek testvérei, sőt a könyvben sosem volt ember, mivel vámpírként született. Maga a család neve sem az igazi, mivel a könyvben a The Old Ones-nak, az időseknek hívják őket.
1: A Gilbert család. A mondhatni főszereplő család a könyvben nagyon sok mindenben eltér, például az írott verzióban Elena kisöccse nem is létezik, ám van egy húga, akit Margaretnek hívnak, valamint Jenna helyett Juditnak hívják a nagynénit.
0: A karakterek. A sorozatban szinte egy olyan szereplő sincs, aki megegyezne a könyvben leírt kinézettel. Elena a könyvben mondhatni úgy néz ki, mint egy Barbie, ami pedig Caroline-t illeti, sötétvörös haja és rikító zöld szeme van. Bonnie-nak a könyvben vörös haja van, viszont a szeme sötétbarna, pont mint a sorozatban.
1: Damonnek a könyv szerint sötét szeme van akár az éjszaka, ám a sorozatban ez nem így van. Valamint Stephennek sötét haja van és zöld szeme, így ő sem egyezik a könyvben megírtakkal. Sőt, fontos az is, hogy a könyvben Damon változtatja Stephent, nem pedig fordítva.
0: A történések. A sorozat történései is nagyban különböznek a könyvtől. Például a Caroline a könyvben vérfarkassá változik, valamint nagy különbség az is, hogy Tyler vérfarkas ikreit várja, ami pedig Tyler-t illeti, sosem lesz hibrid.
1: Meglepő az is, hogy ugyan a sorozat elején Stephen lerázza Caroline-t, mondván ez nem fog működni, viszont a könyvben először vele jön össze. Caroline a sorozatban ugyan egy kell, ám a könyvben van egy öccse, és az anyukája nem sheriff, hanem munkanélküli. 9, 9, 9.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Test Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czernan Attila, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogy a döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
0: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor ne hessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
2: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
1: A harmadik szituációnk, amikor túlfáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
0: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
2: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél-e. Ha kicsit ferdítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
1: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.
3: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
0: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
1: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bőrt és a csontokat is.
0: Ötödik. A tarajos hőn tüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
1: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
0: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Nyolcadik. Az Uránuszon 2 évszak van, nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
0: Kilencedik. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudna spriccelni a vért.
1: Tizedik. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
0: Tizenegyedik. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
1: Tizenkettedik. A Plutót egy 11 éves angol lány nevezte el, még 1930-ban.
0: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
1: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
0: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
2: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
1: Nekem a 12. A Plutót egy 11 éves angol lány nevezte el, még 1930-ban. És neked, Réka?
0: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
2: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
1: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen. Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazol senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: 95.5 Táska Rádió.

0: Az körül jelenhetett meg, Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és az alávízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 g-ot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzát anyag elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reinicz Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert te állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat. 97.5 Táskará.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég, ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
1: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
0: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
1: Jelenlegi közkedvelt téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
0: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
1: Mennyit szoktál TikTokozni?
2: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabadidőmet
1: által. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
2: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
1: És milyen videókat szoktál feltölteni?
2: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósokat.
1: És milyen hamar lett nézettséged?
2: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
1: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
2: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
1: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
0: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
1: Hát én igazából a For You-mat szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
0: Rúszol az árral.
1: Igen, olyasmi.
0: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestálinett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Freshly Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre, vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?
2: 97.5

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka, Szigöl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonuláshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamint tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének kétharmadát. Ezeket a gyümölcslöveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.
4: Ne is beleférsz! Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. 5. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a

0: gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: 8. A balkezesek ijedősebbek. 9. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: 10. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát az milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.

0: All right.
1: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
2: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
3: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiát.

0: Youtube-on. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak-e, vadbiológusoknak-e és doktoroknak is megmutatta a majom emberfajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak-e arra vonatkozóan, hogy majom emberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
0: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
2: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
2: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
0: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancs listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtűek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiváltatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében, vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakola a zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkott a park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja, hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagil Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkisz kék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált koromfeketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozó.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 4 tippet a rendszerezett élethez.
1: Az első tippünk, hogy vezess naptárat. A bolti naptár is tökéletesen megfelel erre a célra, de mostanában népszerű a bullet journal is, aminek az a lényege, hogy te magad állítod össze a naptárad úgy, ahogyan akarod. Elsőre nagyon nehéz lehet használni ezt a naptárat, de hogyha már hozzászoktál, akkor nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. És fontos, hogy mindig magadnál hord, időnként belenéz, és mindent írjál fel, amit fontosnak tartasz.
0: Attila, te mit gondolsz erről a naptár használatról?
1: Hát nekem ez konkrétan tavaly jött be jobban az életembe, amikor elmentem nyelvsuliba, és nagyon fontos volt, hogy beosztam az időmet. És mostanában is használom ezt, mivel hogy idén érettségizem, és hogyha nem lenne jó az időbeosztásom, akkor abszolút nem tudnám ezt az egészet menedzselni.
0: Második tippünk a rendszerezett élethez, hogy használd ki a holtidőket. Ha éppen unatkozol, jöjj rá, hogy nem csinálsz semmit, és szedd össze magad, vegyél elő valami tanulnivalót.
1: Erre szintén a saját életemből tudok példát mondani, hogy én körülbelül úgy oldom meg ezt az egészet, hogyha a buszon ülök egy fél órát, akkor előkapok valamit, hogy olvassam. Vagy olyan is van, hogy a szabadidős tevékenységem és a suli között órák telnek el, viszont nem látom értelmét hazamenni, és olyankor általában előveszek valami tanulnivalót, és azt csinálgatom, hogy ne vesszen el az az idő. Harmadik tippünk, hogy tedd félre a telefont, ha dolgod van. Hogyha valami fontosat csinálsz, akkor nagyon zavarni fog a telefon, ahogyan pittyeg és villog, és egyértelműen nyomkodni kezded majd egy idő után. Viszont fontos, hogy ne görgesd a Facebook feedet, amikor éppen valami fontos dolgod van, hanem tedd le a telót, dobd a szoba másik felébe, add oda a kis tesódnak, vagy valami ilyesmit, csak fontos, hogy ne legyen szem előtt, hogyha egy fontos feladat előtt állsz.
0: Utolsó tippünk a kitartás. Jó, ha elhatározol valamit, de kitartás nélkül nem lesz a mindennapjaid része. De nyugi, egy idő után rutin lesz, és már nem kell majd érte megszenvedni.
1: És neked milyen tippeid vannak a rendszerezett életmódhoz? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5-os rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A mai naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdett itt az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagymű szempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutató könyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék, és a férfiaktól ne csak lenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, mivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kellehetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszállna vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról. 97.5 All the time.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arra a cégről, mely arra hivatott, hogy megtisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttől? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újrahasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Elemvitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogrammnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár teljes segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmárt, bánát, tengeri teknőst, cápát, korallt, jeges medvét segítő szervezet is.
2: 97.5 Táskarád.

0: Alright. 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5 Táskarádió.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5.

Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Petrovics Adél, Schneider Ákos és Szigül Barnabás. Lime szállítási cég. A Lime néven működő Neutron Holdings, korábban Lime Bike, egy közlekedési vállalat, amelynek a székhelye az Egyesült Államokban, San Franciscóban található.

0: felhasználók egy okos telefon alkalmazáson keresztül találnak meg is oldanak fel, amely GPS-en keresztül tudja a rendelkezésre álló járművek helyét.
1: Használat. A felhasználó telepíti a Lime alkalmazást egy eszközére, amelyen megjelenik az összes elérhető jármű a közelben. Az utazás megkezdése előtt a felhasználó megadja a fizetési információkat. A felhasználó ezután beolvassa a QR kódot a járművön, és megkezdődik.

0: jármű a felhasználó jelentheti azt az alkalmazáson keresztül. Többször jártam már úgy, hogy sérült rollert kaptál, és ez feloldás után derült ki.
1: Ilyen esetben visszajön a 250 forint, mivel látja a rendszer, hogy nem mentél vele sehova. Világszerte már több mint 150 városban érhetők el a Lime elektromos járművek, köztük a robogók, a kerékpárok és a mopedek vezető beszállítója. Akár a munkahelyére ingázik, ügyeket intéz, barátaival fudikázik, akár egy új várost fedez fel. A Lime biztosítja az igényeinek, preferenciájának vagy a kívánt kényelmi szintnek megfelelő elektromos járművet.
2: A rollert a népesség tölti. Akinek van bármilyen roller kompatibilis elektromos töltője, és elvállalja a rollerek begyűjtését, valamint töltését, annak zsebét megütheti egy kis pénz. A rollereket nem valami vállalat gyűjti be és tölti fel, hanem az az ember, aki hazaviszi a rollert vagy rollereket és feltölti azokat. Ilyenkor a Lime magyarországi szolgáltatói vagy az adott város, megye önkormányzata természetesen kiszámlázza a roller töltésére felhasznált áram összegét. Visszaélés nem lehetséges, hisz ha visszaélést sejtenek az utaló szolgáltatók, le tudják ellenőrizni a töltöttséget és a roller előzményeit, hogy hány százalékról lett feltöltve. Így ki lehet számolni, átszámítani, hogy tényleg mennyit is kell utalni. Akinél nem tapasztal a Lime szolgáltató ilyet, annál természetesen a pontos összeg probléma nélkül utalásra kerül. A regisztrált fiók első 6 perc rollerezése ingyenes, utána 600 forint per perc a fizetendő összeg.
3: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pat Smith bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost. Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhet. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.
2: Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképezettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotozza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál.
1: Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
0: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a Ladakot Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
1: A platform tizenéveseket és fiatal felnőtteket, teljesugó hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok keretek.

0: 9-7-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve.
1: A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját.
0: Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff, teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetem évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted?
2: Te is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag várodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: No de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87%-a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyel Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődést mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.
2: 97.5 Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy a teltitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a teltitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyagtasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi egészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősségünk, hogy ez így is maradjon. Vízfogyasztásotokat csökkentetitek, ha kádas fürdés helyett rövid zuhanyzást választotok, ha fogmosás közben elzárjátok a vizet, vagy csak ha szimplán megjavítjátok a csöpögő csapjaitokat.
1: Ne feledjük, hogy a környezet megóvása mindenki felelőssége. Egy kis odafigyeléssel mi is megvédhetjük élőhelyünket. Kezd el a környezettudatosságot már ma, mivel most még meg tudjuk változtatni jövőnket.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táskarádióban.
1: 2026. október 13-án. Szívből készülnek a gyógyító párnák a betegek számára. Már várják a felsősök jelentkezését a Csitári G. Emil hely történeti versenyre. Egyre kevésbé bírják az időjárást a fenyőfélék Fehérváron is. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Minden hónap első szerdáján a Szent István hitoktatási és művelődési házban találkoznak azok, akik szívpárnákat varnak a betegek számára. A korona foltvarrók kör tagjai mellett tiszteletbeli tagok és önkéntes segítők ülnek asztalhoz, hogy tépést csinálva, húzatot tömve, készre varják a szívalakú segédeszközöket, melyek az emlő és válműtött betegek gyógyulását szolgálják. Október első szerdáján ismét jókedvű beszélgetés nevetést töltötte be a Szent István művelődési ház 149. termét, ahol a korona foltvarrókör lelkes tagjai és a csatlakozó önkéntesek egy hosszú asztal mellett ülve dolgoztak. Zacskóból párnatöméshez anyagot téptek, volt, aki már a szív alakú vidám színekben pompázó húzatot töltötte, majd a munkaasztalon a varró részlekhez küldte tovább a párnát. Néhány oltás is már zacskóba is került a kész szívpárna, amely egy üzenettel érkezik néhány nap múlva a húztásával együtt a kórházba. A praktikus segédeszköz támogatást és kényelmet biztosít a felépülés időszakában. Anatómiai kialakítása kényelmes és biztonságos alátámasztást nyújt a mellkas és a felső végtag számára. Csökkenti a mozgás közbeni kellemetlenséget, miközben támogatja a nyirok keringést és a helyes testtartást. A párnavarrók Fehérvárról és a környékbeli településekről érkeztek. A kör tagjai mellett önkéntesek is csatlakoztak hozzájuk. Van, aki a betegséggel való érintettség okán, van, aki a közösség miatt. Találkozóik alkalmával, miközben szorgalmasan dolgoznak a kezek, megbeszélnek minden fontos dolgot. Kivel mi történt, ki mit főzött, hogy vannak a gyerekek, vagy éppen milyen alkotáson dolgozik éppen. Takarót var, kosarat von, vagy horgol. A történetek közben gondoskodó szeretettel készülnek a párnák, hogy tárgyként, támaszt, ajándékként örömet, reményt, biztatást, gondoskodó szeretetet adjanak. Ahogy a párna melletti üzenetben áll, szívvel, szívből a gyógyulásért. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium az idei évben is meghirdeti az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára a Csitári G. Emil hely történeti versenyt, melynek Székesfehérvár városrészei, épületei, jelentős eseményei és híres személyei kerülnek a fókuszába. Október 16-áig lehet jelentkezni. A szervező Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium számít a csapatok kreativitására és együttműködésére. Cserébe garantálja a felfedezés és a kutatás izgalmát. A verseny témái között szerepel a Magyar Szent Család és Székesfehérvár kapcsolata, az 1938-as emlékév, romkerthez fűződő eseményei, a 110 éves székesfehérvári repülés története, valamint a belvárosi emléktáblák. Az október 20-án kedden 14 és 16 óra között rendezett játékos vetélkedőre két kategóriában, 5., 6. és 7., 8. osztályosok jelentkezhetnek három fős csapatokkal, az általános iskolák felső tagozatos tanulói. Egy iskola maximum 4, kategóriánként 2-2 csapat nevezhet. A gyakorlati feladatok a történelmi belvárosban zajlanak, ahol helyszíneket kell felismerni és felkeresni, míg az elméleti feladványokat a Tóparti Gimnáziumban kell megoldani. A versenyzők az eredményes felkészüléshez elegendő információt találnak a Tóparti Suli újságban előzetesen közzétett anyagok között. Erre a felületre érdemes rendszeresen visszatérni. A belvárosban nyitott szemmel járva is meg lehet keresni, szemügyre lehet venni a híres személyek emléktábláit. A felkészüléshez segítséget nyújt még Makony Imre Székesfehérvár szobrai című kötete. A versenyre nevezési díj nincs. Valamennyi résztvevőnek kisebb ajándékkal kedveskednek a szervezők. A legeredményesebb csapatokat és felkészítő tanáraikat a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzák. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium szervezésében a Civitas Regia 2038 non-profit Kft. És az Albatrosz Repülő Egyesület támogatásával megvalósuló verseny védnöke Cserpalkovics András polgármester. Sajnos kiszáradt két nagy fenyőfa is a Béla úti temetőben, ezért a fák kivágása szükségessé vált, elsősorban a balesetveszély megelőzés miatt, hiszen az elhalt nagyméretű fák ágai letörhetnek, szélsőséges időjárás esetén pedig maga a fa is veszélyt jelenthet a temetőben. A forró aszályos időszakok különösen megterhelik ezeket a fajokat, a tartós vízhiány pedig legyengíti a fákat, amelyek így a betegségekkel és károsítókkal szemben is kevésbé ellenállóak. A fenyők visszaszorulása nem csak Székesfehérváron tapasztalható. Országos jelenségről van szó, melyre az erdészeti szakemberek is felhívják a figyelmet. A változó klimatikus körülmények miatt a városi faállomány gondozásában növénytelepítéseknél évek óta az egyik legfontosabb szempont, hogy olyan fafajokat ültessünk, amelyek jobban alkalmazkodnak a melegebb, szárazabb időjáráshoz. A hazai szakmai tapasztalatok szerint a fenyőcsemeték termelése is visszaszorulóban van a klímaváltozás miatt. A temető új parcelláinak kialakításához kapcsolódva több száz fát ültettek el. Juhar, ostorfa, nyírfa, tölgy és kőr is került a temetőbe. A nagyobb méretű előnevelt fák ültetésének célja, hogy néhány év alatt árnyékot adjanak az új parcellákban, és hosszú távon is szebb, zöldebb, kellemesebb környezetet biztosítsanak a temető látogatóinak. A Béla úti temetőben a két kiszáradt fenyő kivágását a városgondokság szakemberei végzik el. A helyiek véleményét várja a Turinform iroda és a Prosperis Alba Kutatóközpont Székesfehérvár turizmusának fejlesztése érdekében. A kutatók többek között arra is kíváncsiak, hogy helyként mit tartunk városunk legnagyobb turisztikai vonzerejének, illetve hogy mi magunk például milyen kulturális vagy sporteseményeken szoktunk részt venni. Székesfehérvári lakóként természetesen mindenkinek van véleménye arról, mitől jó, illetve mitől lehetne még jobb szeretett városunk turizmusa. A Turinform Székesfehérvár és a Prosperis Alba Kutatóközpont széles kutatásban kezdett, hogy még inkább turistabarát várossá lehessen tenni Székesfehérvárt. Most elkészítettek egy olyan kérdőívet, melynek kitöltésével kifejezetten a székesfehérvári lakókat kérik. Nagyjából mindössze 10 percet vesz igénybe a kérdések megválaszolása, és kérdőív kitöltése során részben Esztergommal, Győrrel és Veszprémmel vetik össze Székesfehérvár adottságait és lehetőségeit. A kutatók többek között arra is kíváncsiak, hogy helyként mit tartunk városunk legnagyobb turisztikai vonzerejének, illetve hogy mi magunk például milyen kulturális vagy sportos eseményeken szoktunk részt venni.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Könyv jelent meg a fehérvári súlyemelés ikonjáról. Olimpiai dobogós és világbajnok súlyemelő, aki megdöntötte a világcsúcstartó veres győző rekordját címmel. Könyv jelent meg a napokban Bakos Károlyról, a magyar egyben székesfehérvári súlyemelési ikonikus alakjáról. A kiadvány az MTA doktora Szabó S. András Lant és Toll díjas újságíró. Mérnök, korábbi sportoló, nagy számú súlyemeléssel kapcsolatos könyv publikációs szerzőinek munkáját dicséri. A könyv az egykori remek versenyző, majd edző tartalmas életútjáról és eredményekben gazdag sportolói pályafutásáról szól.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigol Barnabás és Szép Laki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekesmadarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekesmadarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő, kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a bal kezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is. Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár a balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti jár a terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal- és jobbkezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

maradt nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápai Ivett és Nerebecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedőlt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elméletek koronázatlan királya, a mérgező kondens csík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvételen csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukktojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2010

0: A körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkélkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak habatortán, hogy a Macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
1: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon!
2: Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió te is beleférsz a mikrofonoknál Takács Anna és beszélgető társam Kajos Milán. Ő egy fiatal mezőgazdász. Milán, honnan jött az ötlet?
1: Hát ötlet nem is jött, hanem inkább ebbe születtem bele. Édesapám segített mindig benne, tanítgatott, és hát engem nagyon érdekelt a dolog, nagyon kicsi korom óta, és talán ezért ragadott meg ennyire ez a dolog.
0: És hány éves voltál, amikor először bevontak a munkába?
1: Körülbelül 5-6 éves lettem, mikor pedálos kis traktoron elkezdtem a gyakorlást, már akkor a tolatással és egyéb műveletekkel. Körülbelül 7-8 éves lettem, mikor már gépre ülhettem. Akkor még édesapám mellett, avagy ott volt mellettem, 10 éves koromban már egyedül mentem a gépekkel.
0: Milyen gépek ezek?
1: Kis traktortól a nagy traktorig és egészen a kombájnig.
0: Szóval akkor te mindent csinálsz itt,
1: igen,
0: kivétel nincs,
1: semmi.
0: Bármikor.
1: Bármit.
0: És te ezt iskola után is általános iskolába fogtad magad, hazajöttél és beültél a traktorba?
1: Így van, így van. Van, amikor még iskola előtt is, ha olyan szezonális munka volt, hogy muszáj volt korán csinálni, valamilyen időjárási tényező miatt, de igen, minden délután szinte az életem része.
0: Mi volt ebben neked vonzó?
1: Maga a gépek szeretete szerintem, és a munka gyönyörűsége, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt fogalmazni. Hát ez egy életforma, nem mindenkinek tetszik, de nekem nagyon megtetszett.
0: És akkor ezt a nyári szünetben is csinálod bármikor?
1: Hát igen, az szinte az őszi szünetben ugye az őszi betakarítás zajlik szinte az egész szünetben, és nyáron pedig a nyári betakarítás és az utómunkálatok.
0: Mit termesztetek?
1: Kukoricát, búzát, árpát, napraforgót, repcét, és állattartással nem foglalkozunk, és kertészettel sem.
0: És te beülsz a traktorba, de te mit csinálsz, hogy nem udatkozol, amíg te bennülsz?
1: Hát folyamatos figyelmet igényel, úgyhogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ülsz egész nap egy fülkében, és csak mész egy irányban, teljesen monoton a dolog, közben zenét hallgatok, az is kikapcsol, és maga a természet, maga a munkával való haladás, és az elvégzett munkának a szépsége, ez így összeadódik, és azért sok figyelmet is igényel az, hogy jól legyen elvégezve a munka, bármi probléma történik napközben, az egy nagy kihívás azt megoldani, illetve elvégezni.
0: És te online oktatás alatt, te volt, hogy a traktorból voltál bent online órán?
1: Igen, hát volt ilyen, ezt nem szeretem mondani, de hát sajnos volt olyan, hogy muszáj volt kimenni, és este tudtam megcsinálni az aznapra kiadott feladatokat.
0: És a házi, te azt mikor csinálod a tanulás részét az egésznek?
1: Hát egyből, hogy hazaérek, az számomra lehetetlen, hogy akkor tanulok. Inkább nagyon késő este, vagy korán reggel azért felkelek, hogy tanuljak.
0: Ez tényleg neked egy teljes életformát igényel. És hogy tervezed a jövőt? Van valami cél saját földek?
1: Hát a cél az, hogy édesapámtól átvenni az egész részét, szóval, hogy ne kelljen már neki annyit dolgozni, illetve saját céget alapítani, ott vezető lenni.
0: Tervezel tovább tanulást? Például valamilyen főiskolát, vagy amikor leérettségiztél, te már rögtön belevágsz az egészbe?
1: Hát nagyon szerettem volna agráregyetemet végezni, vagy hát még nem is mondtam le róla, de mivel be vagyunk gépesítve, és megvan annak a lehetőség, hogy már most dolgozhatnék egyből érettségi után, ezért nagyon elgondolkoztató, és fájna a szívem itt hagyni az egészet azért, hogy elmehessek közben egyetemre. Hát ez egy nagy dilemma, hogy lesz, de majd valahogy adja az élet, hogy alakul a dolog.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, köszönöm a beszélgetést!
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mássalhangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser szikla feliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja ismert. A történelemben a leghosszabb ideig alkalmazott írásrendszer az óegyiptomi írás, amelynek majdnem 4000 éves története során több változás is megfigyelhető. A képregényszerű feliratok szabad rajzai idővel egységesedtek, kialakultak az egyezményesen használt piktogramok. Ezeknek formája és elhelyezésük módja is szabványosult. Bizonyos esetekben még a jelek sorrendje is módosul.
0: A hieroglif írás egyszerűbb és papíruszon könnyebben írható jelekké változott. Ezt nevezzük hieratikus írásnak, mely a középbirodalom idején már feltűnik falfestményeken és koporsó szövegeken is. A hieroglif írás a kőfaragványok és egyéb ünnepélyes feliratok készítésére szolgált. Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a késői római birodalomban, a kereszténység korszakában, az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotukban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a préri és a vörös rókát. A vörös róka Európa legnyugati pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portyáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácánt, foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka Vulpes felox Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja. A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább 2 évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében.
1: Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bodonyi Dániel és Nagy Dorina. A következő percekben a zene jótékony hatásairól lesz szó. A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.
1: Már egészen pici korban, ha nem is érti a szöveget, átérzi a dallam hangulatát. A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, hiszen mindenre befogadóak még, a dalok éneklése vagy meghallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi az érzelmi világukat. A zene hat a gyermekek értelmére. Fejlődik a gondolkodása, emlékezete, képzelete. Még a testi fejlődésre is hat, hiszen a zene lüktetése jótékony a koordinált mozgásra.
0: Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek a zenei fogékonyságunkra hatnak? Például, ha olyan környezetben élünk, ahol zenélnek vagy zenét hallgatnak, és ezt értéknek tekintik. Környezeti tényező, ha valaki gyerekként találkozik a zenével, ha bátorítják az éneklésre, ha élvezi a zenélést és sikereket ér el vele.
1: Mennyit számít a gyakorlás a zenékészségek kialakulásában? Egyes kutatók megpróbálták ezt számszerűsíteni, és körülbelül 10 000 órára becsülték a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy valaki elérjen a zenélésben egy magasabb szintet. Ez természetesen függ az egyén tehetségétől és kitartásától is. A gyakorlás nagyon sokat számít, mert a zenei képesség így fejlődik.
0: A zenetanulás felnőtt korban segíthet-e fiatalon tartani az agyat? A zenélés, az éneklés nagyon hasznos az időseknek, gyorsítja a kognitív tartalékot, javítja a kedélyt. Az agy időskorban is létrehoz új idegsejteket. A tanulás által létrejött új készség relatíve fiatalon és működőképesen tartja az agyat.
1: Hogyan változik a zenei ízlésünk? A zene természetesen az idő múlásával is fontos szerepet tölt be az emberek életében, de azt, hogy mit hallgatunk, általában az élethelyzeteink határozzák meg, valamint az, hogy milyen szociális és pszichológiai igényekkel kell szembenéznünk.
0: Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert, a szép befogadására formálja ízlését és emberi magatartását.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan derítsd ki, mit akarsz az élettől.
1: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz? Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
0: Az első tippünk, hogy kérdezd meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet élj.
1: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
0: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Ezti, te hogy látod magad 5 év múlva?
1: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
0: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
1: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
0: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapcsolódni. Ha egyszer már ráeszmélsz a téged boldoggá tevő dolgokra, a későbbiekben biztosabban fogod látni, hogy miért kell még küzdened az életedben.
1: Persze ez egyébként szerintem minden tinédzsernél nagyon változik, főleg ilyen korban, mert még egyikében ez tetszik, másikében pedig már tök más dolog iránt rajongok, úgyhogy szerintem ezt így nehéz így behatárolni, hogy ki mit akar az életétől ennyi idősen.

0: Rock, a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a második században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen. Derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: true. 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltás kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A Debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk, csapadék nem várható, a szél nem élénkül meg, napközben 18 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen. Derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma is őszies időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A szél nem élénkül meg. Napközben 18 fokot mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki. Ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alász rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zene és lágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzése szóló eltiltás kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 95 a Task Radio, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobal Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát a 30-as évek derekán. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgoztak ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő tömörgumi pogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tákolmány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alátemetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics féle földrengés csillapító gumipogácsákat.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A víz új halmazállapotát fedezték fel.
1: Egy amerikai laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcsepre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy.
0: A víz új halmazállapota a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt a Nature közölte. No persze, a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkocka tartóban találhatunk. Ahelyett ugyanis, hogy hideg és átlátszó lenne, fekete és forró. A szuperionos jég létezését elméleti számítások alapján már 30 éve előre jelezték. Egészen eddig senki sem látta. A tudósok mégis úgy vélik, hogy ez lehet a víz legtömegesebb halmazállapota az univerzumban.
1: A naprendszerben ugyanis a víz nagy része szuperionos jég formájában lehet jelen, például az Uránusz és a Neptunusz belsejében. E felfedezés így hozzájárulhat ezen óriás jégbolygók létezését illető, eddig megoldatlan rejtélyek megfejtéséhez. Ha eddig a jeget unalmasnak gondoltuk, akkor valójában semmit sem tudunk a jégről. Eddig ugyanis 18 különféle jégkristály szerkezetet fedeztek fel a fizikusok.
0: A szuperionos jég azonban különbözik minden eddig ismert jégkristály típustól. Míg a többiben mindig rendes vízmolekulák állnak a kristályok ráspontjaiban, azaz egy oxigénatomhoz két hidrogén kapcsolódik, addig itt nem ez a helyzet. A szuperionos jégben a vízmolekulák felbomlanak, majd az oxigénatomok külön kristályrácsot hoznak létre, miközben körülöttük szabadon lebegnek a hidrogénatomok.
1: A szuperionos jég felfedezése a kutatók szerint akár csak 5 évvel ezelőtt sem lett volna lehetséges a technológia fejletlensége miatt. Ugyanakkor maga a felfedezés is tovább segíti az anyagtudományt. Új, a tervezők kívánalmai szerint viselkedő anyagok létrehozásához vezethetnek ugyanis a most megismert törvényszerűségek.
0: Következzen egy másik érdekes felfedezés. Az agyi aktivitás változása okozza a menstruáció előtti hangulatváltozást.
1: Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet, állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói. A premenstruációs szindróma általánosan ismert jelenség a szülőképes korú nőknél, a menstruációs periódust megelőző napokban a testben bekövetkező hormonális változások idézik elő.
0: Az egyetem és a Jeruzsálemi Hadzám Orvosi Központ szakértői azt kutatták, mi okozza ezekben a napokban a nők esetleges idegességét és negatív érzéseit. A CIO Neuroendocrinology című szaklapban megjelent tanulmány szerint a menstruációt megelőző héten a nők agya másként értelmezi a tapasztalatokat, és emiatt kevésbé élveznek olyan dolgokat, amelyek egyébként jó érzéssel töltik el őket.
1: A vizsgálatban 20 egészséges, 20-30 év közötti férfi és nő vett részt, akik nem szedtek semmilyen gyógyszert, amely befolyásolhatta volna hangulatukat és agyi működésüket. A nők menstruációja előtti héten a kutatók vidám és szomorú jeleneteket mutattak nekik egyes filmekből, például az Oroszlán királyból.
0: Az eredmények szerint a nők agya különbözőképpen interpretálta a filmrészleteket, a vidám jelenetek sem nyújtottak örömöt nekik. A férfiak ellenben élvezettel nézték ezeket. A menstruációt megelőző héten tehát jelentős különbségek tapasztalatok az észlelés folyamatában és az érzések megtapasztalásában.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White & Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White & Griffin fogadó.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kurucz Regina. Tudtad, hogy vannak olyan világnapok, amiken el lehet gondolkodni, hogy miért lett egyáltalán világnap? Első, január 18, a hóemberek világnapja. Szóval nem is kérdés, hogy aznap mi lesz a családi program.
1: Második, március 22, a nemzetközi párnacsata nap. Ha nem is szerettek párnacsatázni, aznapra be kell iktatni egy párbajt.
0: Harmadik, március 25, a gófri világnapja. Aznapi vacsi már meg is van oldva.
1: Negyedik, augusztus 10, a lusták világnapja. Szóval aznap senki ne erőltesse meg magát.
0: Ötödik, május 4, nemzetközi Star Wars nap. Aznap mindenkivel legyen az erő.
1: Hatodik, április 14, a könyvtárosok világnapja. Aznap látogassanak el a könyvtárba.
0: Hetedik, július 29, a parketta csiszolás világnapja. Szóval, ha már rég tervezi, hogy újítani kéne a parkettán, itt a megfelelő nap.
1: Nyolcadik, augusztus 13, a balkezesek világnapja. Szóval aznak dicsérjünk meg egy balkezes ismerősünket, hogy csinálják ezt.
0: 9. július 17 az emojik világnapja. Aznap minden üzenetünk mellé tegyünk emojit.
1: 10. március 15 az alvás világnapja. Szóval reggel, ha teheti, többet aludjon a szokottnál.
2: Minden este 6-10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön a The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznál.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanazt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbbel néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a Score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kislemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszerese alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk-e ezzel a területtel hosszú távon is.
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2-t, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnák a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak, és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet, kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Itt született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavadás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban, a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnami háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabadelvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000 éltek a San Franciscó-i közösségekben. Kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el, de a popkultúrában később is jelentős hatást gyakoroltak. Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, a rendkező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila, a basszusgitáros, csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyítónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne orgonista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Corduroy Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal Fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az Osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfajon belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt.
3: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, 7-szeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sporták történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát Pével Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. A tűzi játékok rengeteg kutyának jelentenek megpróbáltatást, és ezért a gazdiknak is. Dúrogás, puffogás, hangoskodás, valami miatt az emberek nagy részét ez szórakoztatja, a kutyáknak viszont komoly stressz helyzetet jelent, amit kezelnünk kell. Ezért bemutatunk pár módszert, amivel meg tudod nyugtatni a kisállatot tűzijáték esetén.
1: Sajnos a petárdázós, dúrogós napok évente több ezer kutya tűnik el, és 40%-uk soha nem kerül vissza, 10%-uk pedig rövid időn belül meg is hal. Olyan ijedten rohangálnak, hogy nem könnyű befogni őket, simán befutnak az autók közé és balesetet okoznak, szóval közös érdek, hogy felkészítsük őket.
0: Nem minden kutya stresszeli szét magát a dúrogástól, de ha a következő tüneteket látod, biztos, hogy problémát jeleznek. Liheg, feszülten járkál, remeg, árnyékként követi a gazdáját, elbújik, mancsol, hány, bepiszkít, rombol, lefagy, szökik, nagyon ugat, esetleg bántja saját magát. Mindennek az az oka, hogy az erős hanghatások nem kontrollálható környezeti stresszt jelentenek a kutyáknak, akik egyébként sokkal jobban hallanak, mint mi. A tűzi játéknak ráadásul van egy olyan mély frekvenciája, amit a kutyák fenyegetőnek találhatnak.
1: Sokféle szempontot vizsgáltak, és az a rendkívüli, hogy hajlamosabbak az érzékenységre az ivartalanított, idősebb, keverékkutyák, illetve azok, akiknek egyéb hangérzékenységük is van.
0: A tűzi játék napján a következőket tehetjük, hogy este ne kelljen nagyon izgulni. Legyen a kutyán biléta a telefonszámmal, vagy esetleg csíp. Napközben jól mozgassuk meg egy hosszú sétával, játékkal. A megfelelő nyugtató jelentősen segíthet csökkenteni a tüneteket. Létezik viharkabát, illetve köthetünk nyugi csomót, ezeknek az a lényege, hogy jól szorosan körbeölelik, és ezzel nyugtatják a kutyát, és ha elég szorosak, és a mellkast minél nagyobb felületen lefedik, meglepően jó a hatásfokuk. De a nyugi csomót 15 percnél tovább ne hagyjuk rajta. Próbálkozhatunk feromonokkal és illóolajakkal, ártani nem fogunk velük, de ezeknek a készítményeknek csekélyebb a hatásuk.
1: Alakítsunk úgy a környezetét, hogy biztonságosnak érezze, legyen kényelmes, búvóhelye, boxa, kapcsoljunk neki lámpát, tegyük be a megnyugtató vidám zenét. Tereljük el még időben a figyelmét játékkal, rágbukával, tréninggel, mielőtt komoly pánikba esne. A kerti kutyákat is vigyük zárt helyre. Ne hagyjuk őket egyedül, és próbáljunk mi sem stresszelni. Minden hanghatás után adjunk finom falatot, az esti sétáltatás mindenképpen pórázon történjen.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garam Völgyi Glória Bella.
1: Sokan mondják, hogy a spanyol nyelv nagyon egyszerű, és még sok helyen is beszélik. De vannak olyan tények a nyelvről, amit általában nem említenek az emberek, pedig nagyon érdekesek. Ma ezeket gyűjtöttük össze nektek.
0: Első. A spanyol nyelv a kínai és az angol után a harmadik legtöbb, közel 400 millió anyanyelvű beszélővel rendelkezik a Földön. Más becslések szerint viszont már az angolt is megelőzte. A spanyol 21 ország hivatalos nyelvének számít, az Egyesült Államokban pedig már közel 40 millió spanyol ajkú él. Bár talán meglepő lehet, a spanyol hivatalos nyelvnek számít a nyugat-afrikai egyenlítői Guineában, és maradtak még anyanyelvű beszélői a dél-kelet-ázsiai Fülöp-szigeteken is, amely egykoron spanyol gyarmat volt.
1: Második. A spanyol ajkúaknak csak mintegy tizede él Spanyolországban. A nyelvhasználók közül legtöbben, legalább egy negyedük mexikói.
0: Harmadik. A spanyol királyi akadémia 1713-ban alakult, és 1726-39 között 6 kötetben kiadta az első terjedelmes értelmező szótárat. Mára minden spanyol nyelvű országban, továbbá az Egyesült Államokban és a Fülöp-szigeteken is működik, amelyek együttesen a Spanyol Nyelvi Akadémiák Egyesületét alkotják, és közösen készítik az akadémiai szótárakat, nyelvtanokat és helyesírási kiadványokat.
1: Negyedik. A spanyol az első európai modern nyelv, amelyik nyomtatott nyelvtannal rendelkezett. Antonio de Nebrija, szevillai humanista amerikai felfedezésének évében 1492-ben adta ki Grammatica című latin-spanyol nyelvű művét a kasztíliai nyelvtárról.
0: Ötödik. A spanyol jelentős hatással volt a Fülöp-szigetek hivatalos nyelvére, a filipinóra vagy a tagalogra. Nyomot hagyott a hangkészletben és a szókincsben is, ugyanis ez eredetileg csak az A, I, U magánhangzókat ismerő nyelvbe spanyol hatásra kerültek az E és az O hangok. Egyes források szerint a mindennapi szókincs közel 40%-a spanyol jövevény szavakból áll.
1: Hatodik. Az egyetlen új latin nyelv, amelyben nincsenek zöngés és hangok. Mindez még az indoeurópai nyelvek között is rendkívül ritkának számít. Habár ilyen volt a latin is, a mai spanyol állapotnak nem közvetlen előzménye, miután az óspanyolban még volt Z, Z és J hangok. A ladinó nyelvváltozat kivételével, amely máig őrzi a Z és a Z hangokat, ez a rendszer a spanyolban leegyszerűsödött.
0: Hetedik. A szókincs legalsó rétegében elvesztette a latin F-et. Az F hang már a latinban is ritka volt, csak a szótövek elején állhatott, és nem volt zöngéspárja sem. Az óspanyolban először H-vá alakult, majd a 16. századra teljesen eltűnt. Írásban H betű őrzi a nyomát, egyes szavakban, mint a facere, elszert csinál igében. A korábbi elmélet szerint a területen eredetileg beszélt ősi, nem indoeurópai nyelv hatására történt, ma már azonban ezt többen vitatják, és egyszerű belső változás következményének tartják.
1: 8. A felkiáltó és a kérdőjelet a mondat elé is kitezzik 180 fokban megfordítva. Ezt a furcsaságot azért vezették be a helyesírásban, hogy jól behatárolható legyen a mondat kérdést vagy felkiáltást tartalmazó része, mivel a spanyolban a szórendi szabadság miatt sokszor csak a hanglejtés különbözteti meg a kijelentő, a kérdő, illetve a felkiáltó mondatokat.
0: 9. Az európai nyelvek közül a spanyolban van a legtöbb arab jövevényszó, amely a szókincs kb. 4%-át teszi ki. Jelentős részük azonban csak speciális szövegkörnyezetben, illetve nyelvjárásokban, főleg Andalúziában fordul elő.
1: 10. A spanyol nyelv több mint 1000 rendhagyó igével rendelkezik. A leggyakoribb igaragozási szabálytalanság a tőmagánhangzó váltakozás. A létige, valamint számos gyakran használt ige is rendhagyó, ám reméljük, ez nem szeki kedvét egy nyelvtanulónak sem.
0: 11. Szilveszter éjszakáján mindenki 12 szőlőszemet és pezsgőt kap. Annak érdekében, hogy szerencsések legyenek, a szőlőszemeket egyenként kell lenyelni, akkor, amikor éjfél tűt az óra.
1: 12. Náluk a karácsonyi újévi időszak legfontosabb ünnepe a vízkereszt, amit január 6-án tartanak. Vízkeresztkor a gyerekek kiteszik a szalmával vagy árpával kitömött cipőiket az ablakpárkányra, hogy abrakot adjanak a napkeleti bölcsek lovainak. A rossz gyerekeknek a poklót jelképező szén jár, amely barna marcipán darabok formáját ölti, melyek közül néhányat cukormázlagyák díszítenek.
0: 13. Reggel a családtagok összegyűlnek, hogy mindannyian egyenek a vízkereszti tortából, ami ovális alakú sütemény, egy szerencse pénzérmét rejt magában, és csak ezen a napon fogyasztják. Karácsony első napján az emberek megajándékozzák egymást, és egy urnából leveket húznak, hogy megtudják, milyen romantikus kapcsolatok szövődnek majd az elkövetkező esztendőkben. A hagyományokhoz híven december 28-án megtartják a Szent Ártatlanok napját, ami tulajdonképpen a bolondok napja. Ilyenkor viccelik meg egymást. Te voltál már Spanyolországban?
1: Igen.
0: és tapasztaltad ezeket az érdekes dolgokat, a nyelvben, a hanglejtést?
1: Hát egy-kettőt már észrevettem, mint például a fákjátójelet és a kérdőjelet, mikor láttam ezeket a mondatokat leírva, de hanglejtés nem nagyon, mivel még kicsi voltam, és nem nagyon emlékszem rá. Most már tanulom a spanyolt is, mert nagyon érdekel a kultúra, a nyelv, meg minden igazából az országról.
0: Ha ti is tudtok valami érdekességet a spanyolokról, akkor írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is, mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Elleg

0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini, a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hullier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idő tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is belefért. A mikrofonoknál Dombi Judit és Naád Barbara. A mai adásban elhoztunk nektek az olyan ifjúsági könyvet, amit mindenképp érdemes elolvasnotok, ha lányok vagytok, és elmúltatok 14 évesek.
1: Az első Karen M. McManus-tól a Lehull a lepel című könyv. Ebben a magával ragadó történetben megtudhatjuk, mi történik, amikor 5 idegen együtt sétál be egy terembe, de csak 4-en jönnek ki élve. Hétfő délután a Bayview Gimi 5 diákja a büntetését tölti egy osztályteremben. Ők Bronwyn az ész, Eddie a szépség, Nate a bűnöző, Cooper a sportoló és Simon a különc. A Bayview Gimi hírhet pegykarovatának szerkesztője. Mielőtt még kijöhetnének a teremből, Simon meghal. A nyomozók szándékosságot sejtenek a halál körül. Simon hétfőn halt meg, kedden viszont egy pletykarabát jön ki, ami mind a 4 gimist agyanúsítottak közé sorolja. Vagy az is lehet, hogy mindannyian egy szabadon portyázó gyilkos bűnbakjai? Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? De vajon milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le? Egy biztos, a vége nem az lesz, amire számítottál.
0: Második ajánlásunk Bence Blankától a Pulcsiban alszom. A történet Márnáról szól, aki egy átlagos középiskolás lány volt. Sajnos erről már csak múlt időben beszélhetünk, mivel egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csak is a kalóriák és a dekagramok. Óriási bő fekete tuccokban jár, és folyton fázik, Pulcsiban alszik. Vajon lesz ki kizökkentse ebből az állapotból Márnát? Derítsd ki a könyvből!
1: A következő könyv a Dimili trilógia. Ez a sorozat 3 kötetből áll, plusz íródott hozzá egy kiegészítő 4. kötet, ami a főszereplő fiú történetét írja le. A könyv tartalma következő. Amikor a 16 éves Adam Munro beleegyezik, hogy a nyarat rég nem látott apjánál tölti a kaliforniai Santa Monica-ban, még nem sejti, mi vár rá. Adam szülei elváltak, és az apja új családot alapított. Ez azt jelenti, hogy Adam találkozik a 3 mostoha testvérével. A legidősebb Tyler Bruce egy heves természetű, hatalmas egójú problémás kamasz, aki mindenben szöges ellentéte Adamnek. A fiatal lány nem sokára egy új élményekkel teli világban találja magát, mert Tyler baráti köre úgy dönt, hogy a szárnyai alá veszi a jövevényt. A legnagyobb rejtély Tyler jelenti a számára, és minél jobban próbálja megérteni a fiút, annál jobban megtetszik neki. A könyvből kiderül, hogy a mostoha testvéredben nem érdemes beleszeretni.
0: 4. ajánlásunk Natalie Sommerstől a lányok regénye. Ez a humorral teli üdetörténet 4 különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól, örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól szól. A főszereplők Kera, Lili és Mál, akik már általános iskolából ismerik egymást. Egy gimnáziumba is mennek tovább, ahol találkoznak a szép és titozatos Melisandal. Így a trióból 4-es fogat lesz. A lányok regénye rengeteg kalandba és olykor veszélyekbe, na meg persze a szerelembe viszi be leolvasóit.
1: Utolsó könyvjavaslatunk Ellie Elzéttől a Soha, Mindig, Néha című könyv. A főszereplők Dave és Julia, barátok. Már a középiskola elején eltökélték, hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak, a sosemek listáját. Mindarról, amit semmi szín alatt nem akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály könnyen betartható. Például az 5. sosem festjük a hajunkat a szivárvány színei között megtalálható árnyalatra. Vagy a 7. sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz. Nem tartja be a 8. szabályt, sosem epekedünk némán valaki után a középiskola egész tartalma alatt. Máskülönben ugyanis a 10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb haverunkkal. Így amikor a szép, badóc és hirtelen természetű Julia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt, ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó borzalmas zöld árnyalatúra festeni. Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik. Dave és Julia felfedezik, hogy a sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották a középiskolát, sőt, talán a szerelmet is.
0: Ha elolvassod a könyvek valamelyikét, írd meg nekünk Facebookon, hogy tetszett.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5-ös Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnal Pitmanti tanítónő Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged is, nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használtad a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a molkutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válasz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Most elhoztunk nektek 5 darab Netflixes sorozatot, amit röviden összefoglalunk nektek, és ha még nem láttad, mindenképp látnod kell.
1: Az első sorozatunk címe Egy szobalány vallomása. A Maid egy limitált amerikai drámasorozat, amely Molly Smith Maswell készítette a Netflix számára. A sorozatot Stephanie Lynn Maid, Hard Work, Low Pay és Mother Will to Survive című memoárja ihlette. Egy fiatal anya elmenekült bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.
0: Második sorozatunk nem más, mint a szerelem vagy kötelesség. Amikor a svéd uralkodó család fiatal hercege, Wilhelm Edvig Reding egy elfolyult partival hirtelen botrányhőssé válik, ezzel szégyent hozva a családjára, és tanulmányait egy előkelő bentlakásos iskolában kell folytatnia. Wilhelm természetesen nincs elragadtatva, amért kikerül a megszokott közegéből, és elveszíti a barátait. Az új helyen minden lépése bizonytalansággal társul, ám ha már találkozik valakivel, aki előtt levetkőztetheti gátlásait, és nem kell fenntartani a tökéletesség látszatát, ám ezzel együtt egy minden eddiginél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, hogy elfogadja valódi önmagát és identitását.
1: A negyedik sorozat, amiről legalább egy közösségi médián hallott az ember, az nem más, mint a Nyerd meg az életet című sorozat. A Netflix történetének legsikeresebb sorozata lett a Squid Game, magyar címe Nyerd meg az életed. Egy dél-koreai készítésű 9 részes film. Anélkül, hogy lelőnék a poénokat, azoknál, akik még nem látták a sorozat kulcsa, egy egészen brutális, meghökkentő sztori. Adósságokkal és mindenféle személyes tragédiákkal küzdő embereket ismerhetünk meg, akiket busás pénznyereményért egy játékba szerveznek be. Egy lakatlan szigeten 6 dél-koreai gyerekjátékokra hasonlító próbatételen kell átesniük, a győztes körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő pénzt nyerhet, de van egy olyan körülmény, amelyet a résztvevőkkel előre nem közölnek, csak az első játékban derül ki számukra.
0: Az utolsó sorozatunk, amiről mindenképp mesélnünk kell, az a Ginny és Georgia. Egy 30 éves, egyedülálló édesanyáról szól, aki férje halálát követően a korához képest nagyon érett lányát és kicsit bátortalan kisfiát egy olyan kisvárosba költöznek, ami látszólag tökéletes. A helyiek gazdagok és jól néznek ki, a smink és a mézes-mázos bájolgás mögött azonban tragikus sorsok rejtőznek. A szőke Lorelai, azaz Georgia Brian Hovey, a felszínen egy kőgazdag, dögös szőkenőnek tűnik, aki után mindenki megfordul az utcán. Azt viszont már kevesebben gondolnák, hogy az egyedülálló anyát kiskorában verte, molesztálta a nevelőapja, tinédzserként gyereket szült egy szintén utcagyereknek, és nem talált eddig egyetlen olyan férfit sem, aki mellett huzamos ideig meg tudott volna állapodni. A nő tragikus múltjára visszatekintésekből derül fény, és ezek elég drámaira sikerültek, helyenként szíven is tudják ütni az embert. Érdekesen is hatnak ezek a hirtelen stílusváltások, de abszolút jól működik, hogy a készítők válogatják a megmosolyogtató szappant és a kőkemény drámát.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartaris Age grupjában a negyedik helyezést ért el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most tönökmezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail. Ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50. Most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok. Csak szintkülönbség ugyanajobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg 1 héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az lehet választani, hogy erdőbe, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra, ott full erdőbe vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre azt úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát ugye mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: Te mit szeretsz ebbe a sportákban a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik évelején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.
2: Te is beleférsz. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Harry, Sam és Paddy. Holland Kingston upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victoria Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval, kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFTA Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember hazatérés című filmben, a Pókember idegenben és a Pókember nincs hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy Brit Filmakadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásukban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget, Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének, Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Ausztráliának is lesz nemzeti űrhivatala.
1: Az Ausztrál Oktatási Ügyi Minisztérium az országban folyó nemzetközi űrkutatások kongresszusán jelentette be a szervezet megalakítását, amelynek az ausztrál űripari tevékenység koordinálása és nemzetközi kapcsolattartás lesz a célja. Az ausztrál kormány adatai szerint a világ űripara 1998 és 2015 között évi átlagban 9,5%-kal nőtt, és az űriparból származó bevétel 2015-ben mintegy 323 milliárd dollárra rúgott.
0: Az ausztrál döntés után a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet 35 tagállamából már csak Törökországnak nincs önálló űrhivatala.
1: Ausztráliából Görögországba a svájciak segítségével megtalálták Artemis több mint 100 éve keresett szentélyét.
0: Svájci régészek megtalálták Artemis görög istennő több mint 100 éve keresett szentélyét a görögországi Évia szigetén fekvő Amarüntos falu közelében. Az Artemis szentély, vagyis az Artemision létezése az ókori görög dokumentumokból, köztük Strabon görög földrajzíró műveiből ismert volt, de maradványainak helyét egész ez év nyaráig nem tudták biztosan azonosítani.
1: A templom maradványai mintegy 10 kilométerre fekszenek attól a helytől, ahol korábban feltételezték. Az elmúlt 10 évben svájci régészek a Lausanne-i Egyetem egyik professzorának vezetésével próbálták meghatározni a templom helyét. A feltárások során találtak egy vastag falat, amely a templom melletti oszlopcsarnok része volt, és az épület egy nagyobb részét is sikerült feltárni.
0: Görög hírportálok szerint az idei ásatásokon bukkantak a régészek először olyan bizonyítékra, amely véglegesen megerősítette, hogy az Artemision maradványait találták meg Évia szigetén. Az épületeket a Krisztus előtt 6. és 2. század közötti időszakban emelték. Találtak egy szökőkutat, Artemis feliratokat, Artemisnek és ikertestvérének, Apollonnak és anyjuknak, Létónak szóló felajánlásokat. Ez az Artemis szentély volt az istennő fő kultusz helye az Athénhoz közeli térségben.
1: Amikor férjhez mentek egy áldozati mágián, fel kellett áldozniuk addig szűz gyermekéletük holmiait, így a babákat, játékokat és hajfürtjeiket. Artemis istennő leghíresebb szentélye Efezoszban, a mai törökországi Izmirtől nagyjából 50 kilométerre állt. Építését még a perzsák uralmának ideje alatt Krisztus előtt 550 körül kezdték meg.
0: A 105 méter hosszú és 52 méter széles szentélyt az ókori világ 7 csodája közt tartották számon. Építése több mint egy évszázadot, kereken 120 évet vett igénybe. A drága cédrusfából készített tetőzetet 127, egyenként 18 méter magas oszlop tartotta. A szentély mélyén állították fel Artemis, a római mitológiában Diana, istennő, 2 méter magas szobrát. Az ókor egyik leghíresebb temploma tragikus véget ért. Krisztus előtt 356. július 21-én egy Hérosztratosz nevű ember felgyújtotta a szentélyt, mivel így akarta halhatatlanná tenni a nevét. A templom egész éjszaka égett, és teljesen megsemmisült. Soha többé nem építették újra.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.7 Táska Rádió, te is belefersz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly Vartelszinkkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, míg közben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkál nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkál munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növény ökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításai kiállják a tudományos próbát.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neithnek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikailag nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglaló genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban

0: Finugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.
1: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, sohasem felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztességre magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bújhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és a rendjén

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulást, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokolt minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigan, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitás lehet. A lányoknál nem maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsánivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat válasszunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát. De a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be, vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rák vörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípésnyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriás cégek kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a Semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjaként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Viat Isabelle Kutcher, és 2016. november 30-án második gyermeke Dimitri Portwood Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Ribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen el lenni, stb. Építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani. Igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
0: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diák munkára?
1: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Made of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát P-ből Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan exotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomta őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A gyermekvasút maga nemében páratlan látványosság, ahogy gyermekek irányítják a vonatok közlekedését. A kisvasút vonala Széchenyi-hegy állomástól Hűvösvölgyig tart. A két végállomáson túl a vonatok 6 helyen állnak meg menetrendszerűen. Normafán, Csillebércén, Virágvölgyben, Jánoshegyen, Szépjuhásznén és Hárshegyen. A budai hegyvidék kilátói, erdei játszóterei, kegyhelyei és más érdekes pontjai az állomások és a megállóhelyek közelében fekszenek.
1: A gyermekvasút története 1947-ben kezdődött. Ebben az évben döntöttek az illetékes állami szervek, hogy keskeny nyomközű vasutat építenek a budai hegységben, melyet iskoláskorú gyerekek bevonásával fognak üzemeltetni. Az építkezés 1948 áprilisában kezdődött, mely egyben a környék úttörővasúti korszakának kezdetét is jelentette. Még ez év nyarán átadták az első, mindössze 3 kilométeres szakaszt, amely a Széchenyi-hegytől a mai Virágvölgy állomásig tartott. A következő évben újabb szakaszt adtak át a mai Szépjuhásznéig, majd 1950-ben egészen Hűvösvölgyig hosszabbították meg a vonalat. A budai hegyek kihívást jelentettek az építők számára, a hegyi terepen a vasútépítés sok nehézségbe ütközött.
0: A tervezés és építés során felhasználták az akkor még kiterjedt, keskeny, nyomközű vasúti hálózat létesítése és üzemeltetése során nyert tapasztalatokat. Üzemeltetésével a Magyar Államvasutakat és a Magyar Úttörők Szövetségét bízták meg. A kisvasút célja egyrészt az volt, hogy biztosítsa az eljutás lehetőségét a szintén akkor épülő Csillebércei gyermektáborhoz, másrészt a kisvasút üzemeltetésébe bevont 10-14 éves gyerekekkel ismertesse meg és kedveltesse a vasúti közlekedést. A vasút elkészültét követő 2,5 évtized igazi fénykornak számított. Jól jelezte mindezt az ide látogató évi 1 millió utas. A hanyatlást a politikai figyelem csökkenése okozta, mivel ennek hiányában a finanszírozási problémák megoldatlanul maradtak. Az utóbbi időkben azonban ismét kezd népszerűvé válni a gyermekvasút, köszönhetően a fejlesztésnek, valamint az új kedvcsináló látogatóbarát szemléletmódnak.
1: A fél vagy egynapos kirándulásra induló családoknak, baráti társaságoknak, iskolás és óvodás csoportoknak kényelmes eljutási lehetőséget biztosítanak az erdei sétautak kiindulási pontjához. A vasúti közlekedés irányt érdeklődő gyerekek és felnőttek közelről figyelhetik meg a járműveket és a gyermekvasutas szolgálatot ellátó gyerekeket. A kisvasutat kezdetektől fogva a MÁV üzemelteti.
0: Hűvösvölgy állomás első vágánya mellett interaktív kiállítás mutatja be kisvasutunk történelmét. A gyermekvasút múzeum és ajándékbolt a család minden tagja számára tartogat izgalmas elemeket, így színesítve az állomáson eltöltött időt. Ti jártatok már a gyermekvasuton? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: A magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termőfolyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretettel fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A vize a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a vize halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkora, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, lobogó vízben megfőzve, aféle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majorannát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották. 97.

0: Kilencvenéző Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikítos mink vagy mint a mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-as évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Dayglo, Twinkabins és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-as évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a jobbőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja, ilyen oroszlánosra is be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retro mink ehhez képest milyen őrült volt.
1: Miért az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, már mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkál, és hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös Viber számon.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhorszky Sára és Pavel Kaldél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák.
1: A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomagrésze egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is.
0: A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital, palackok a polcon, Gryffindor címere a függönyön, kandalló, sötét faburkolat, díszfabagoly. Látszik, hogy odafigyeltek a legapróbb részletekre is. A recepción ráadásul kikapcsolhatjuk a Harry Potter filmek valamelyikét, amit aztán a szobánk saját tévéjén újra nézhetünk.
1: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
0: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtással és zenével fogadják a szobákban az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár mindezzel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
1: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodás az tökéletes választás.
0: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.
2: Sztorik, pletykák és a teszelék.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. A Lego egy generációkon átívelő jelenség, amelyel kicsik és nagyok egyaránt szeretnek játszani. Azonban a legdrágább Lego szeteket nem feltétlenül játékra gyártják, sokkal inkább számítanak műalkotásnak. Itt van a jelenleg kapható 5 legértékesebb Lego készlet.
1: Melyik a legdrágább Lego? Aki kicsit jobban ismeri a Legót, az most meglepődhet, hiszen a legdrágább szett nem az, amire sokan gondolnának. Egész pontosan az első helyen holtverseny alakult ki, hiszen a LEGO Star Wars birodalmi lépegetőért, illetve a LEGO Star Wars Millennium Falconért átszámító 340 ezer forintot kell fizetni.
0: A dobogó tetején mégis mindenki kedvenc robottevéje állhat, mivel a birodalmi lépegető kevesebb darabból áll, mint a sólyom. Ez azt jelenti, hogy a készlet egyes darabjai drágábbak, a listán így kerülhetett az élre. A LEGO Star Wars birodalmi lépegető 6785 darabból áll. Ezekből egy darab 69 cm magas, 62 cm hosszú és 24 cm széles. Az összeállított LEGO kívül és belül is részletgazdagon lett megtervezve. A lépegető oldala levehető, hogy hozzá lehessen férni az utastérben lévő birodalmi rohamosztagosokhoz, illetve a pilótákhoz. A készlethez 9 darab minifigura is jár, hogy még jobb legyen az élmény.
1: A LEGO Star Wars Millennium Falcon a lista második helyére fért fel, de azt is el lehet fogadni, ha valaki ezt tartja a legértékesebb LEGO szettnek. Az 1000 éves sólyom 7541 darabból áll össze, és 8 minifigura is jár hozzá, amelyek között a sorozat főszereplői is ott vannak. A LEGO sólyom 84 cm hosszú és 56 cm széles. Kívül és belül is részletgazdag, a fedőlapok levételével pedig az űrhajó különböző helységeihez is hozzá lehet férni.
0: A harmadik legdrágább LEGO készlet nem egy média által felkapott termék, ez egy munkagép, méghozzá a LEGO Technic Leaper lánctalpas daru. A gép ugyancsak 2883 darabból áll össze, viszont különlegessége, hogy a mozgása tökéletesen mintázza az igazi munkagépet. Ezen felül egy mobilos applikáción keresztül még távirányítással is mozgatható az összeállított daru. A Leaper lánctalpas daru ráadásul a LEGO legmagasabb modellje, hiszen összeszerelve a teljes magassága eléri az 1 métert. Ezért a különlegességért 278 ezer forintot kérnek el.
1: A listán tovább haladva egy újabb járműhöz érünk el, és ezúttal vízre szállunk. A LEGO Icons sorozatának legdrágább darabja a Titanic pontos mása. Ez a monstrum 9090 darabból áll, teljes hosszúsága eléri a 135 cm-t. Az összeszerelt modellt három részre lehet szétbontani, így a belsejét is meg lehet csodálni. A kazánház, a lakosztályok és a nagy lépcsőház mása is megtekinthető így. Egy ilyen hatalmas szettnek meg is kérik az árát. A LEGO Icons Titanic 275 ezer forintba kerül.
0: A legdrágább LEGO készletek többsége a Star Wars univerzumból került ki, így a listát is egy ilyen modell zárja. A klónháborúk ikonikus űrhajóját, a LEGO Star Wars Venator osztályú köztársasági csatahajót 264 ezer forintért lehet hazavinni. Szinte már említeni sem kell, hogy a csatahajó rendkívül részletesre lett megtervezve. Kívülbelül tökéletes másolata a George Lucas által megálmodott űrhajónak. Teljes pompájában egy 109 cm hosszú, 54 cm széles és 32 cm magas modellről van szó. A Venator 5374 darabból kell összerakni, de bőven megéri a fáradozást.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: Táskarádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Páratlan ókori kincset találtak a földközi tenger mélyén. A nőknek minden jobban fáj egy friss kutatás szerint. Drónokkal fakasztanak esőt az egyre súlyosabb vízhiányban. A mikrofonnál Nagy Fanni. Különleges ékszerre bukkantak búvár régészek Egyiptomban, Alexandria egyik kikötőjében. Egy bronzból készült pecsétgyűrű került elő, amelyen az ókori világ 7 csodájának egyike, a faroszi világító torony látható. A szakértők elmondása szerint ez az első, ezt az építményt megjelenítő gyűrű, amelyet valaha felfedeztek. Derült ki az egyiptomi turisztikai és műemlékvédelmi minisztérium közleményéből. A gyűrűt egy mára elsüllyedt sziget Antirodosz területén találták meg, amely egykor Alexandria nagy kikötőjének Portus Magnus részét képezte, és a Ptolemaida dinasztia királyi palotája állt rajta. Az ékszeren a világító torony egy olyan ábrázolása látható, amelyen meglehetősen hasonlít a II. Században vert pénzérméken szereplő megjelenítéséhez. Egy új, nagyszabású globális tanulmány szerint a nők minden típusú fájdalom esetében nagyobb szenvedésről számolnak be, mint a férfiak, írja a The Guardian. A világ minden tájáról érkező kutatók szerint a fájdalom epidemiológiájának eddigi legnagyobb kutatását végezték el, ugyanis az adatok több mint 6 millió embertől származnak, több mint 118 országból. A beszámolók 1990 és 2025 között kerültek rögzítésre, 5 éves kortól 100 év feletti korig. A Nature Medicine című folyóiratban megjelent kutatás azt vizsgálta, hogy hogyan oszlik meg a fájdalom nemtől függően az emberi élettartam során. A szakértők megállapították, hogy a nők önbevallása szerint a fájdalom szintje 11 testrészen magasabb volt, mint a férfiaknál. Olyan drónokat fejleszt egy amerikai vállalkozás, amelyek a felhőkbe ezüst jodidot juttatva mesterséges esőt vagy havazást tudnak előidézni. A Rainmaker nevű startup azt állítja, egy idén augusztusban Alaszkában lefolytatott kísérlet során mintegy 72 millió liter vizet állított elő az égben. Ez nagyjából 0,254 mm esőnek felel meg egy 259 négyzetkilométeres területen, derül ki a BBC beszámolójából. Maga az eljárás egyébként nem újdonság, repülőgépekkel és más eszközökkel már több mint 80 éve juttatnak különböző vegyületeket felhőkbe, hogy befolyásolják a csapadék mennyiségét vagy jellegzetességeit. Ezen az elven működik Magyarország jégkármérséklő rendszere is, melynek célja, hogy ezüst jodid segítségével az egyébként nagyobb jégdarabok helyett apróbb és kisebb károk okozására képes szemek alakuljanak ki a felhőkben. Az óraátállítás eltörlése évek óta vitatárgyát képezi az EU-ban, jelen állás szerint azonban még egy ideig velünk marad. A téli időszámításra október végén állunk át, azonban idén egy nappal korábban kell ezt megtennünk, mint 2025-ben, írja a Blick.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Újabb bravúros győzelmet aratott a Fehérvár Lions az Ultimate Frisbee NB1-es bajnokságban. A fehérvári csapat hazai pályán a Frisch Fielden 15-12-re legyőzte a tavalyi bajnok budapesti Out együttesét. A Lions ezzel ebben a szezonban másodszor is felülmúlta a címvédőt, és komoly esélyt teremtett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.

0: 97.7. Táska Rádió.
1: Táska Rádió.
2: Táska Rádió.
0: Te is beleférsz.
3: Fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygó mindannyian többféleképpen. Legyél szív a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

Megint kiakad a YouTube, kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet. Büszke

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. Drake továbbra sem kér a Grammy-ből. Ray visszavágott a kritikákra. A mikrofonnál Hedrick Mira. Miley Cyrus felvillanyozó klippel ünnepli az elsőséget. A Best Pursuits 2026. szeptember 18-án jelent meg világszerte, és egyben Miley első olyan albuma, amely az Atlantic Recordsnál látott napvilágot. A lemez a Billboard 200 album listájának első helyén debütált. Ezzel az énekesnő több mint egy évtized után ért el ismét ilyen eredményt. Egyben az új album az első az énekesnő eddigi diszkográfiájában, amelyet hivatalosan a Miley név alatt adott ki, ezzel is jelezve, hogy karrierje egy teljesen új érába lépett. Az album vezető kislemeze és egyben címadó dala a Best Pursuits rövid idő alatt az amerikai rádiók legtöbbet játszott felvételévé vált, miközben a Spotify amerikai toplistáján az első helyen debütált, világszerte pedig a második helyet szerezte meg. Az album a Let's Get Married című dal hivatalos videóklipjével egy időben jelent meg. A Mert Alas rendezésében készült klipet a legendás Ceuta Marmont szállodában forgatták, és Miley vőlegénye Max Morando is szerepel benne. Drake nem küldi be elbírálásra idei három albumának egyikét sem a Recording Academy-nek a 2027-es Grammy-díjakra. A döntés az Iceman, a Habiti és a Maid of Honor című lemezeket érinti, amelyek májusban jelentek meg, és rögtön a zenei slágerlisták élére kerültek. A hírt a Billboard erősítette meg, amelyet a Rolling Stone is idézett. A döntés valójában nem érkezett teljesen váratlanul. Drake már az Iceman végén egyértelműen utalt arra, hogy nem áll szándékában benevezni az albumot a díjakra folyó versenybe. A Make Them Know című dalban ugyanis elhangzik: ezt az albumot soha nem fogom beküldeni. Nem ez az első alkalom, hogy a kanadai rapper távol tartja magát a Grammy-díjaktól. 2018-ban nem küldte be a More Life című albumot sem elbírálásra, később pedig a Certified Lover Boy és a Honestly Nevermind című lemezeket is visszaléptette a versenyből. Ray egy TikTok videóban mutatta meg három olyan felvételének elismeréseit, amelyek már több mint 1 milliárd lejátszást értek el a Spotify-on. A 070 Shake közreműködésével készült Escapism, a Kesóval és a D-Block Európa közös Prada, valamint a Where is my husband című felvételt. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt: nem kötözködöm, csak mondom, a számok pedig egyértelműen az ő oldalán állnak. Ray több mint egy évtizede van jelen a zeneiparban, három dala is bekerült a brit slágerlista top 10-ébe. A Billboard Hot 100-on pedig három alkalommal szerepelt, az Escapism, a Lisa és Doja Cat közreműködésével készült Born Again, valamint a Where is my husband című dalokkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Szirányi Bence a Jégkorong Erste Liga figyelmi bizottságától. Szirányi a vendég Deák hokistát Pével Varfolomeivet ütközte le térdel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsont védője is eltört. Szirányi ezért 2 perces kiállítást kapott, az eddigi 2 gólt szerző orosz játékos pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.

úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Nemes László hasfelmetszőcsekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Show fia alkotója hasfelmetszőcsekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmerítse a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató négy labor résztvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás résztvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzotta a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plan. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan négy lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. A Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra is ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fejér SE, a Katana SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, nincs sejtjétek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és úgy dönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/órával vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkál a szaginav öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Hashtag Titanic.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
1: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből? Szeretnél barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni? Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a bulihely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
0: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálja azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatni valót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házi bulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a hallára unt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
0: Ír listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kelléke egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
1: Légy a házi gazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadott tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz majd visszahallani.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente. Mint azt mindenki tudja, a Harley Davidson motormárka mindig is arról volt híres, hogy ők a világon az egyik legjobb motorgyártó cég, akik remek műveket készítenek, amelyek mindig is benzinnel mentek. Ám ez most megváltozik.
1: Ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Harley kiadta és legyártatta az első olyan motorját, amely elektromos meghajtású. Volt már hasonló próbálkozásuk, de az még gyerekcipőben járt. Ám most megtörtént a nagy előrelépés.
0: Az első próbálkozásuk még 2021-ben volt, a Márka Múzeumban a 115. születésnapjukon. Ez volt az első sorozatgyártású elektromos csodamotor. Hadd soroljak fel pár fontos tulajdonságot, amely segítette a második elektromos motor kiadását a későbbiekben. Elsősorban rengeteg új módot kapott, van a sport, az utcai, a távolsági és az elsős időkre, illetve rendelkezett egy olyannal, amelyet személyre szabhattál magadnak. 60 perc alatt 100%-ra feltölt, és 100% töltöttséggel 11 órát lehet használni, illetve 3 másodperc alatt nulláról képes felgyorsítani 60 km/h.
1: 2022-ben pedig bemutatkozott a márka második modellje, amely mind műszakilag, mind megjelenésben egy teljesen új irányt képvisel. Az S2 Delmar névre keresztelt újdonságot már az új moduláris Arrow motorkerékpár platformra tervezték a mérnökök, azaz más műszaki alapokon nyugszik, mint a vállalat első elektromos motorja. Viszont a Livewire One esetében a Harley Davidson igyekezett minél többet megőrizni a hagyományos járműveinek dizájn elemeiből, addig az S2 Delmar inkább a fiatalabb vásárlókat célozza a lazább stílussal.
0: A motor körülbelül 190 kilót nyom, teljesítménye 60 kW, illetve 96 km/h pedig nagyjából 3,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből. Városi forgalomban mintegy 160 km a hatótávolsága. A Livewire One-nal ellentétben azonban nem képes diszkonnektet töltésre. További műszaki adatokat eddig nem árult el a Livewire, és még ezek sem tekinthetők véglegeseknek, hiszen a jármű majd csak 2023 második negyedévében kerül piacra. Kereslet azonban már most van rá, a $17,699 kínált megjelenési kiadást mind a 100 példányt percek alatt lefoglalták. Az S2 Delmart legolcsóbban a $15,000 áron lehet majd hazavinni, azaz fele annyiba fog kerülni, mint a Livewire van.
1: Ám ez nem minden. A gyártó már most bejelentette, hogy már készül a harmadik kiadás, és megpróbálnak még többet lefaragni a motor súlyából.
0: Ti mit gondoltok? Jót tesz a motoroknak egy kis elektromos motor, illetve annak elődjeinek leváltása?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Közel 300 egészséges madár hullott el az 5G mobil hálózat tesztelésekor.
1: Arról, hogy veszélyesek az 5G-s hálózatok, már sok vita folyt. Az 5G már bevezetés előtt áll, azonban felháborító, ami Hágában történt.
0: Manapság az életünk szerves részévé vált az internet kapcsolat. Imádunk Wi-Fi-hez kapcsolódni, szeretjük használni a mobilnetet. Sok mindenben megkönnyíti mindennapjainkat. Azonban világszerte veszekedés kerekedett nemrég a bevezetésre váró 5G-s hálózattal kapcsolatban.
1: Viszont az új hálózat tesztelésekor két hágai parkban is találtak feltehetően ugyanakkor elhullott madarakat. A Huygens Park egyes részeit ezután a rendőrség lezárta, és megtiltották a kutyák sétáltatását is.
0: A Holland Élelmiszerhatóság és a Wageningen Egyetem állatorvosi laboratóriuma megvizsgálta a tetemeket. A madarak nem voltak betegek, egyszerűen lehullottak a fákról, mondta Sharon Lexmond. Valószínűleg hirtelen szívmegállás miatt haltak meg.
1: Egy héttel később kiderült, hogy röviddel előtte a HS Telecenter tetején egy új mobiladót építettek, ami alulról nem látható. Ez az árbóc 5G átviteli és vételi rendszerrel van felszerelve. Egyelőre csak feltételezhető, de nem bizonyítható, hogy ezek a madarak egy 5G kísérlet áldozatai voltak. A teszt 7,4 GHz-es csúcsfrekvencián történt, amely 4 cm-es hullámhossznak felel meg. Ez a hullámhossz rezgéseket hozhat létre a szervezetben.
0: Ráadásul egyes szemtanúk azt is jelentették, hogy a parkbeli tóban a kacsák is furcsán viselkedtek. Mindannyian szinte egy időben vízzel átugták fejüket, mintha megpróbálnának elkerülni valamit. Néhányan el tudtak repülni, de néhány szárnycsapás után visszaszédültek.
1: Több kutatás szerint az 5G wifi és a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
1: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
2: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fry's Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki Botanikus Kertbe,

0: Vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
1: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Töltse el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
2: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban, a Tribeca nevű városrész szívében.
3: 97.5

0: hogy maradjál.
1: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A mai Hellóban a legfurcsább és legérdekesebb állásokról fogunk beszélni. Vége az érettséginek, és a diákok nagy része eldönti addigra, hogy mi lesz majd a foglalkozása. Akik nem tudtak eddig dönteni, azoknak az is jó lehetőség lehet, hogy akár kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a legfurcsább, legérdekesebb, legkényelmesebb és legjövedelmezőbb munkákról lesz szó.
2: Hét alvók, figyelem! A NASA évek óta keres olyanokat, akiknek a feladatuk feküdni az ágyban egész nap. A fizetés 2 hónapra és egy rehabilitációs időszakra. 5 millió forintnak megfelelő euró. A munkahelyszíne egy németországi kutatóbázis, ahol a súlytalanság hatását vizsgálják az emberi szervezetre. Mielőtt még útnak indulnál, hogy ez lesz álmaid munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálnod, magasba tett lábakkal és tilos felkelned. Az ágy pozícióját néha változtatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod a járást, mint az űrhajósoknak hazatérés után.
1: Másik ilyen furcsa munka a csúszdatesztelés. A csúszdatesztelők feladata a csúszdák átvizsgálása, az esetleges repedések miatt és az élményrészlegek ellenőrzése. Pontos a jó fizikum, és fel kell készülni, hogy legalább 100-szor le kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500.000 forintnak megfelelő euró.
2: Kifejezetten nyugis munka panda gondozónak lenni Kínában. A feladatod, hogy 365 napot tölts pandákkal, simogasd, gondozd és foglald le őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér szőrgombócokkal. Az állás 32.000 dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel és szállással jár.
1: Ha édesszájú vagy, akkor a fagylaltesztelő tökéletes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylaltot kipróbálj, véleményez és akár új ízeket is kigondolhatsz. Hogyha mindig is profi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakban, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán az egyetlen negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, de ki tudja, milyen hírességekkel találkozhatsz a munka közben.
2: Ez lett volna tehát néhány érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok meg Facebookon! Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Generációink, a modern világ.
1: Több felosztás van emberek között, mégpedig korosztály szerint. Veterán, baby boomer, X, Y, Z és alfa. Különös hallani, hogy mindenki be van sorolva egy szabályos rendszerbe, pedig egyáltalán nem az. Szerves része rohanó hétköznapjainknak, mert elég gyakran látunk felnőtteket, gyermekeket, időseket az utcán, miközben elsétálunk valami mellett. Ők is tartoznak egy adott generációba, ahogyan te is.
0: Tehát kezdjük a legrégebbről, a veteránokkal, építőkkel, akik nevüket a világháborúkat megéltekről, 1925-1945-ös születésűekről kapták. Meg kell jegyeznem, időskorban találkoztak először az internettel, számukra a számítógép használat már önmagában is kihívás. Ezért nehezen tudnak megbirkózni a digitális társadalom kihívásaival. Ugyanis mindenféle elektronika nélkül léteztek. Számukra evidens volt a nyugdíjas állás fogalma. Nem volt ritkaság, ha valaki az iskolái után elkezdett valahol dolgozni, és onnan is ment nyugdíjba. Nem volt divat leszólni a vállalat vezetőségét. Örültek, ha volt munkahely. Lehetett pénzt keresni, és elfelejteni a korábbi évek szörnyűségeit. Ez a generáció nem vágyott másra, mint nyugalomra, békére, családi harmóniára.
1: A következők a baby boomerek. 1946-tól 1964-ig a háború utáni nagy remények szülöttei, akik felnőve elutasították a szülők szigorú erkölcsi gondolkodását, új kultúrát hoztak létre. Lázadásaikat tükrözik a nagy egyetemi diákmozgalmak, a hippik megjelenése. Ez sokkal több volt, mint a szokásos generációs szakadék, mert társadalmi meggyökeresedett értékek egész sorát vetették el. Önálló véleményük volt, helyet követeltek maguknak a közéletben, a politikában való részvét életformává vált. A virággyerekek, akiknek szentföldje San Francisco volt, persze hiszékenyek voltak, hogy szeretettel bármit is megoldhatnak, de legalább nem adták fel. A háború és atomellenességükből lett a napjainkban egyre fontosabb szerepet játszó zöld mozgalom.
0: A következő egy új típusú nemzedék, 1965 és 1979 között született, amelynek kialakulásában a technológia száguldó fejlődése játszott eléggé fontos szerepet. Az X generáció digitális bevándorlók tagjai életkoruk alapján körülbelül a késői Y és Z generáció tagjainak szülei. Pályakezdőként könnyebb volt a helyzetük, ők inkább csak felnőtt korukban szembesültek az elutasítással. Ez arra utal, hogy tagjai életük során találkoztak a 21. század modern világával, amely lenyűgözte őket, elfogadták és elkezdték használni. Az új elektronikus eszközöket persze még kötődnek a régebbi időkhöz, mert nem lehet egyből beleszokni az újba.
1: Y generációs 1980-1994-es születésűek családi körülményei nagyobb esélyt adnak a fiataloknak, hogy sikeresek legyenek az életben. Önállóságra és szókimondóvá nevelték őket, így tudnak érvényesülni. Része a technikai fejlődésnek, számítógépekkel párhuzamosan együtt nőttek fel, szinte a technológia őrültjei. Ezek nélkül el sem tudják képzelni az életüket, viszont alkalmazkodó képesek már iskoláskorukban tudtak számítógépezni és mobiltelefont használni. Az E-generáció 1995-től jelenleg nagyrészt felső tagozatos és középiskolás, de egyetemi előadásokra is járnak. Az alfa generáció 2010-es tagjai még kisgyerekek. Ők az alsósok, ovisok. Nekik magától értetődő a személyes beszédeszközök használata, okostelefonnal kelnek és fekszenek. Mindig elérhetőek és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással az online térben.
0: Könnyen kezelik az információ gyors áramlását, így nehéz lekötni a figyelmüket. Nekik nem nehéz kikeresniük a Google-ben például egy egyszerű szót, vagy a kedvenc sorozatokat, esetleg az atomfizika alapjait. Jó, ezért ennyire senki sem elszánt. Inkább írnak a közösségi hálókon egymásnak tagolatlan szövegekkel, mint hogy valóban együtt lennének és akármit csinálnának. Biztos vagyok benne, hogy minden generációnak megvan a saját hibája, de tanulunk belőlük, és egyre fejlettebbé válunk. Ez tesz minket emberré.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A Roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macska robot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a roboketet.
1: Egy másik téma a macska sétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében, vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosságot a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat.
2: 97.5
3: All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az idei, és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos fotón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán! 97.5 Táskarád.

0: 98.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Egyre több amerikai aggódik az Emmy rohamos fejlődése miatt. Kalapács alá kerül Darth Vader fénykardja. A vadállatok több mint kétharmada eltűnt az elmúlt 50 évben. A mikrofonnál Hedrick Mira. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak túlnyomó többsége szerint a kormánynak biztosítania kellene, hogy a technológia továbbra is emberi ellenőrzés alatt maradjon, és így megvédje a munkavállalókat. Számolt be az Associated Press és a NORC közvéleménykutató központ közös új felmérése szerint az amerikaiak többsége 64%-a úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túl gyors. A megkérdezettek 27%-a szerint a fejlődés üteme megfelelő, míg mindössze 8% úgy gondolja, hogy a technológia túl lassan fejlődik. Egyre komolyabb aggodalomra ad okot annak lehetősége, hogy a nagy teljesítményű EMI modellek kicsúszhatnak az emberi ellenőrzés alól, és veszélyt jelentenek az emberiségre. Ami korábban leginkább a tudományos fantasztikus történetek világába tartozott, már a valós kockázatként merül fel. Még a legfejlettebb EMI modelleket fejlesztő vállalatok vezetői közül is többen a fejlődés lassítását sürgetik, hogy a kormányzati szabályozás is lépést tudjon tartani a technológiai változásokkal. Donald Trump elnök ugyanakkor ellenzi az EMI fejlődésének visszafogását, mert attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert. Júliusban 3,75 millió dollárért kelt el az a fénykard. Luke Skywalker levágott kezével együtt, amely a Birodalom visszavág című epizódjában szerepelt. Az aukciót szervező Heritage Auctions tájékoztatása szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet valaha a filmsorozat valamelyik részében használt kellékért fizettek. Most pedig egy másik kultikus fénykard is piacra került, az a fegyver, amellyel az ifjú Jedi kezét levágták. Darth Vader fénykardja az ulti Star Wars elnevezésű közelgő árverés egyik kiemelt étele. A fegyvert a Bespin felhővárosban játszódó drámai párbaj során használták, amelyben Vadertől elhangzik a filmtörténet egyik leghíresebb mondata: én vagyok az apád. Az aukciót november 12-én rendezik. Az elmúlt 52 évben 73%-kal csökkent a vadon élő állatok populációnak átlagos mérete, derült ki a WWF 2026-os élő bolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent az 1970 és 2022 közötti időszakban. Ezt követik a szárazföldi és a tengeri populációk 69, illetve 59%-kal. Az állatpopulációkra a legnagyobb fenyegetést élőhelyeik eltűnése és leromlása jelenti, de a leggyakoribb veszélyeztető tényezők között szerepel az éghajlatváltozás, a szennyezés, az innovációs fajok megjelenése, valamint a betegségek is. Leginkább Afrika, Latin-Amerika, valamint Ázsia és a Csendes-óceán térség élővilága érintett. Európában és Észak-Amerikában enyhébb a negatív tendencia.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Október 11-én vasárnap 13 óra 30-tól családi nappal és bajnoki mérkőzéssel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Videóton Baráti Kör Egyesület, melyre szeretettel várták az egyesület volt és jelenlegi tagjait, valamint minden ünnepelni vágyó érdeklődött a sárkeresztesi sportpályára, ahol a szülő-gyerek foci mellett a korábbi játékosok is megmérkőztek egy mini tornán.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma szeles időben lesz részünk, csapadék nem várható. Napközben 16 és 18 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hullaugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hullahop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be, ha ezt a filmesek is pótolni akarnák, az már nem lenne ugyanolyan jó.
0: Ha már a paranormális jelenségeknél tartunk, gyűjtöttünk egy kis anyagot különböző megmagyarázhatatlan esetekkel kapcsolatban is.
1: Te hiszel a paranormális vagy természetfeletti dolgokban vagy lényekben? Akár igen, akár nem, vald be, hogy veled is történt már olyan dolog, amit nem tudtál megmagyarázni. Nem feltétlen olyan dologra kell gondolni, hogy leesett a könyv a polcról, hanem hogy valami leesett a polcról, de nem tudod, hogy mi. Vagy láttál valakit a szemed sarkából?
0: Leghíresebb természetfeletti lényről szóló legenda talán a figyelő legendája. Ez 2003-ban robbant be a köztudatba, mikor az Egyesült Államok északkeleti részén egy humanoid lényt láttak meg. A legendák szerint ez a lény álmukban nézi az embereket, majd felébredésük után megöli őket. Ez azonban nem a 2000-es évek elején kezdődött, ugyanis 2006-ban már 200 iratot összegyűjtöttek. Ezekből az iratokból kiderült, hogy már a 12. században is 4 földrészen tapasztalták a figyelőt.
1: Ejtsünk néhány szót az alvásparalízisről. Igaz, erre van magyarázat, de annál menőbb és ijesztőbb ez a jelenség. Ez más szóval a tudatos álmodás. Amikor riadsz át, tulajdonképpen tisztában vagy azzal, hogy álmodsz, tehát bármit megtehetsz álomvilágodban, következmények nélkül. Ezzel viszont együtt jár az alvásparalízis. Az a jelenség, amikor a tested ébren van, de az agyad még alszik. Ezáltal beképzelsz magadnak olyan dolgokat, amik igazából nincsenek körülötted. Például azt hiszed, hogy áll valaki a sarokban. Körülbelül 3 percig tart ez az egész. Léna, neked volt már paranormális élményed?
0: Egyszer volt egy nagyon durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy, hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott, és akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Gréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként. És igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára. 9.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Évtizedekkel ezelőtt felfigyeltek már arra a viselkedéstudók, hogy milyen jól tudunk beszélgetni idegen emberekkel csupán a gesztikulációk útján. Az ember nem csak szavakkal kommunikál, a nyelvi jeleken kívül másokat is használ, mozog az arca, a keze, a teste. Az ember arca a legmozgékonyabb és így a legkifejezőbb az állatvilágban. A kezünket akkor is mozgatjuk beszéd közben, ha telefonálunk, és a másik nem látja. Vannak népek, amelyek annyira mozgatják kezüket beszéd közben, hogy azzal csúfolják őket, hogy lekötött kézzel nem is tudnának beszélni. De nem csak a kéz ad jelzéseket, hanem az egész test, karok és a láb is.
1: Amikor valakivel beszélünk, vagy valakit hallgatunk, nem csak a szavait figyeljük, hanem az egész embert. Ha összhang van a szavak a testbeszéd között, akkor az illető hitelesnek tűnik, ha nincs összhang, alakoskodónak. Gyakran nem is vagyunk tudatában annak, miért is érezzük meggyőzőnek a beszélőt. Számos testi jel kíséri a kommunikációt, izzadás, pupillamozgatás, apró rezzülések és látványos mozdulatok. Ezeket mind érzékeljük és próbáljuk értelmezni. Vannak olyan jelek, melyeket minden ember egyformán használ, függetlenül a kulturális környezettől. Minden ember egyformán érti a barátság, a meglepődés, a harag és az elmélyült gondolkodás jeleit. A helyeselés és tagadás, bólintás és fejrázás is meglehetősen egységes, de ez alól vannak kivételek. A bolgárok például fordítva használják, mint a magyarok.
2: A gyakorlat testbeszédolvasó számára minden mozdulat mesél valamit. Tudhatja, hogyha valaki egy kérdésre válaszolva kerüli a tekintetet, vagy picit megrándul az arca, vagy a szája előtt elhúzza a kezét, talán nem őszinte. Felmérheti az igazi figyelmet, ha valakivel szemben állva észreveszi, hogy a beszélgető teljes testével felé fordul, lábfejeit is feléje tartja. De fel is hívhatja beszélgetőtársa elkalandozó figyelmét egy megfelelő vállérintéssel. Mint minden új elsajátításkor, így a testbeszéd esetében is a szemlélődés az első, amit meg kell tanulnunk. Erre a legalkalmasabb a nagyobb bevásárló áruházak pihenőhelyei, ahol az emberek megfáradván kicsit elfelejtenek viselkedni, és így könnyű megfigyelni, ki hogyan testbeszél, ha úgy gondolja, hogy senki sem figyel. Testtartásból, a mozdulatok hirtelenségből, vagy éppen lassúságból, a szemjátékából ez a legárulkodóbb, hamarosan pontos következtetéseket vonhatunk le.
0: Ha zárkozottság, elutasítás jeleit szeretnénk megismerni, akkor válasszuk a zsúfolt, tömegközlekedési eszközöket, vagy a szűk lifteket. Ilyenkor ugyanis igyekszünk elszigetelődni a többiektől, és az is nagyon jellemző lehet egy-egy emberre, hogy ezt milyen módon teszi. Aki a testbeszédet tökéletesen el akarja sajátítani, annak azt ajánljuk, vegye figyelembe az 5-6 év körüli gyerekeket. Ők még rendkívül nyíltak, és náluk összhangban van az érzelem és a testbeszéd. Figyeljük a kéz és a karmozdulatokat, testhelyzeteket, arcmimikákat, szemkontaktust, légzést. A testbeszéd minden formája különböző jelentéssel bír, csak fel kell ismernünk a helyzetet és a helyi jelentőségét.
1: A gyermekről így módon szerzett sok-sok tapasztalat megszerzése rengeteg új információval lát el bennünket, és általuk egy új, gazdagabb, mély kapcsolat nyílik meg előttünk. Szépségét az adja ezen új ismereteinknek, hogy gyermekei még tisztán tükrözik érzéseiket, és jó érzésüket azt teszi teljessé, hogy központjában szeretett gyermekeink állnak.
2: Beszélgetés, udvarlás, munka vagy üzleti tárgyalás közben az emberek nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. A szavakon kívül megfigyeljük azt is, hogy közben mit mond a beszélgető partnerünk teste, akkor nem fordulhat elő, hogy félreértünk valamit.
0: A testbeszéd megértésével olvashatunk embertársaink gondolataiban, mi több, titkaiban. Aki érti a testbeszédet, az nehezebben csapható be. Vannak emberek, akiknek jók a megérzéseik, ők könnyen értik a testbeszédet. Az intuitív alkatú emberek öntudatlanul is fogják a testbeszéd jeleit, azonban annak sem kell elkeseredni, aki nem rendelkezik ezzel az adottsággal. A testbeszéd jelei ugyanis megtanulhatók.

0: Táncfélét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kurusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
1: A Matt Donovant játszó színész akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
0: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségével

0: Mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
1: Candice Akola még javában forgatta a vámpírnaplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacy-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
0: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is, Adventi Naptár és a Karácsony Lovak című filmben is nagy sikert aratott.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva, nem meglepő dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét.

0: életét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivit és az uborkát keresztezték volna.
0: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
2: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcsúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Tévhit, hogy a sikeres oktatási rendszer tanít.
1: 2019 márciusában robbant ki az egyetemi felvételi botrányként elhíresült incidens az Egyesült Államokban. Az eset még 2018-ban kezdődött, amikor a felvételi botrányban is benne lévő Maury Tobin üzletembert egy egészen más eset miatt hallgatták ki az FBI emberei. Maury alkut kötött az őt kihallgató ügynökökkel, és a felvételi botrányból feltárt információért cserébe az ellene felhozott vádak enyhítését kérte. Az ezt követő egyetemi felvételiket övező nyomás feltárta, hogy a séma akkor már több mint 7 éve futott, dollármilliókért vesztegettek meg tanárokat és felvételi bizottsági tagokat bizonyos szülők, hogy gyermekük továbbtanulását egyengessék.
2: A séma olykor banálisan egyszerű volt. A tehetősebb szülők a felvételi bizottságot direktben környékezték meg, és egy nagyobb pénzösszeg elnében a bizottsági tag a szülő csemetéjét favorizálta a felvételi eljárások alatt. Olykor azonban meglepőbb eszközökhöz folyamodtak a szülők. Volt például a gyermek középiskolás edzőjének lefizetésére is, aki ellenszolgáltatásképpen komplett sportmúltat fabrikált a diáknak. Ezután az egyetemnek nem is kellett feltétlenül tudnia a csalásról, a kimagasló teljesítményt látva azonnal előnyben részesítették a diákot. De miért fizették le a bizottsági tagokat, illetve miért volt elegendő sokszor a tornatanát bevonni a csalásba?
0: A válasz talán nem túl meglepő módon nem az, hogy a gyermekeket jobb oktatásban részesítsük. Ugyanis ahhoz, hogy mind egyéni, mind társadalmi szinten egy oktatási rendszer sikeres legyen, nem kell feltétlenül hasznos dolgokat tanítani az iskolákban és felső oktatási intézményekben.
1: De mikor fogjuk ezt az életben használni? Szól a kérdés sok diák szájából, és bizonyára nektek is volt már olyan pillanat az életetekben, amikor legalább egyszer magatoknak is feltettétek a kérdést, hogy miért is kell egy bizonyos tantárgyat tanulni. Nos, a munkaerőpiaci közgazdaságtan egy igen egyszerű magyarázatot ad a fenti kérdés megválaszolására. Azért kell megtanulni, hogy megmutasd, megtudod.
2: Mint a pszichológiában oly sokszor, a közgazdaságtanban is fontos kérdéskör a természet vagy a nevelés dilemma. Míg előbbi kifejezés arra utal, hogy viselkedési, tanulási és kognitív képességeink javarészt velünk született genetikai adottságok, úgy utóbbi a születés utáni környezeti és nevelési faktorok fontosságára fekteti a hangsúlyt. Amikor Michael Space 1973-ban megalkotta a jelzésen alapuló munkaerőpiaci elméletét, értelemszerűen az első, azaz természeten alapuló pszichológiai feltételezésből indult ki.
0: Az elmélet dióhéjban a következő. Velünk született, véletlenszerűen elosztott képességeink miatt az általános társadalom lebontható átlagon felül és alatt teljesíthető polgárokra. A munkahelyi teljesítmény nem figyelhető meg előre, vagyis az interjú során nem lehet biztosan meghatározni, hogy aki velünk szemben ül, melyik képességi kategóriába esik. A veszteséget elkerülendő munkaadónk átlagos bért fizet, vagyis az alacsony képességű munkavállalót felül, míg a hatékonyabb kollégáját alul fogja fizetni. Természetesen, ahogy telnek az évek, a képességek megfigyelhetővé válnak a munkahelyi tapasztalatok alapján, így a bér korrigálható, azonban termelékeny emberünk így is elesett potenciális bevétele egy jelentős részétől.
3: 97.5

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
1: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
2: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
0: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
1: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
2: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihánsz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos! Válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudd meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra, csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autó súlya. A hajszál azonban 50-80 gramm után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teli holdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára!

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvalnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. Táska Rádió.

0: Ktorík, Pleťka, Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, Hotod Easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti sója. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Nemes László hasfelmett szögekről készít minisorozatot. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. Gen Z élményekre költenek, miközben már a nyugdíjra gondolnak. A mikrofonnál Bali Villő. Az Oscar-díjas Sofia alkotója hasfelmett szögekről készít nemzetközi minisorozatot Seeker címen, adta hírül a The Hollywood Reporter. A portál cikke szerint Nemes László társírója és rendezője lesz a történelmi thriller sorozatnak, amely Walter Seekert nagyhatású német-brit festőről és vizuális művészről szól, akit egyes történészek a hírhet gyilkosság sorozat elkövetőinek tartanak. A sorozat 1888-ban Londonban játszódik, a város lakói rettegésben élnek hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságaitól. A címszereplő Seekert egyszerre mozog a művészvilág és a társadalom felsőbb köreiben, valamint a társadalom peremén, ami festményeinek is fő témája, és ahonnan a gyilkos áldozatai is kikerülnek. Gyerekkorom óta lenyűgöz az első modern sorozatgyilkos és a viktoriánus London gótikus világának nagy rejtélye. Idézték a cikkben Nemes Lászlót, aki hozzátette, célja, hogy egyszerre epikus és személyes, félelmetes és tanulságos történetet meséljen el, hogy megmarítsa a közönséget egy máig nagyrészt feltérképezetlen világban. Tacskók divat kifutójává vált a Champs-Élysées. A párizsi divathéten rendezett hagyományos bemutató 4 lábú részvevői baretben, csíkos pólóban, cowboy szerelésben és számos más színes kiegészítőben érkeztek Európa különböző országaiból. Idén a párizsi tacskó divat felvonulás részvevői mintegy 1,4 kilométert tettek meg a világ egyik legismertebb sugárútján kiterített vörös szőnyegen. Mindannyian ünneplőbe öltöztünk, gondosan kiválasztott ruhákban érkeztünk. Nagyon jól érzem magam. A kutyám azonban meglehetősen stresszes, nem szereti a többi tacskót. Az egész Champs-Élysées-i sétát a büszke gazdája karjában tette meg, mesélte Sophie Delaporte tacskó gazdi. A felvonulást a francia fővárosban minden évben megrendezik, miután 2018-ban először vonzott a fajta gazdáit és rajongóit Európa minden részéről. Tavaly jöttünk először, annyira tetszett, hogy idén is visszatértünk, mondta Jean Plam. A felvonuláson különböző méretű és színű tacskók vettek részt, köztük olyan 4 lábúak is, amelyek korábbi balesetek következtében sérültek meg és kerekes kocsi segítségével közlekednek. A Z-generáció pénzügyi szokásai első pillantásra komoly ellentmondást mutatnak, de mégis van bennük ráció. A fiatalok egyfelől szeretnének minél korábban gondolni a jövőjükre, hogy nyugodtabb körülmények között vonulhassanak majd nyugdíjba. Másfelől nem akarják halogatni, hogy élvezzék az életet, ezért jövedelmük jelentős részét élményszerzésre vagy az élet apró örömeire fordítják. A folyamatosan emelkedő árak mellett ez a tendencia egyre látványosabbá válik. Egy friss felmérés szerint az amerikaiak 95%-a úgy véli, hogy az országban komoly problémát jelent a megélhetés. Az Z-generáció számára ennek következményei különösen érzékelhetők. A nagy pénzügyi feltételhez kötött célok, például a saját otthon megvásárlása egyre nehezebben elérhetőnek tűnnek, ezért helyettük kisebb, impulzus kiadások kerülnek előtérbe. A Bank of America Institute adatai egy érdekes sajátosságra is rávilágítanak. A Z-generációnál a megtakarítások és a kiadások aránya alacsonyabb, mint a többi generáció esetében.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A székesfehérvári Kyokushin karate idén ünnepli megalakulásának 50 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmában jelenlegi és korábbi sportolók, családtagok és érdeklődők gyűltek össze szombaton délelőtt ünnepelni az Alba Régia sportcsarnokban. A szombati találkozóra és ünnepre minden egykori és jelenlegi karatékát vártak. A rendezvényen többek között az Alba Régia SC, a Pagoda SE, a Fehér SE, a Katona SE és a VTS sportolói és edzői is részt vettek. A közös gyakorlás után a csoportok rövid bemutatókkal színesítették a programot.
0: Időjárás jelen.